0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 28-a hétfő déli 12 óra van. Fáklyás felvonulással óriási hangulattal kezdődött a 34. Csabai Garabonciás napok. Árverésen értékesíti belvárosi ingatlanát az önkormányzat. Megtelt a vasútállomás peronja, megérkezett az Orient Express. Borlovagavatást, jótékonysági bált tartottak. Már is mondom a részleteket. Már 34. alkalommal telt meg a város középiskolások hangjával Békés Csabán. Magyarország legnagyobb diák eseménye hagyományosan fáklyás felvonulással rajtolt el. Az Andrássy utat megtöltő 1000 szállal várt eseményen izzott a levegő, miután a diákok fáklyák fényével vonultak át a Korzó térről a főtérre. Kuruc Lilibel, a városi iskolástáb tagja elmondta, ez a rendezvény az iskolai közösség legerősebb kovácsa, ahol a résztvevők megmutatják tudásukat és mindent beladnak a győzelemért, olyannyira, hogy a hangja már az elején elment. A diákpolgármesteri címért versengő 7 induló középiskola hatalmas hangulatot teremtett ötletes installációkkal, egyenpólókkal, fergeteges szurkolással. A főtéren közben Danny Better zenéje melegítette be a teret, amit hamarosan előzönlött a hatalmas tömeg, miközben a zsűri szorgosan pontozott. Fodor Gábor főszervező elmondása szerint bár minden évben felmerül a hagyományos programelemek esetleges módosítása, a rendezvény mára szinte kőbevésetté vált. Mint megjegyezte, a 10-15 éve visszajáró egykori diákokat leginkább a rendezvény magával ragadó sodró lendülete vonza vissza. A színpadra épő Szarvas Péter polgármester köszöntötte a diákságot és biztosította őket arról, hogy a megyeszékhely megbecsüli a fiatalságot és fontosnak tartja bevonni a fiatalokat érintő városvezetői döntésekbe. Az est végén a 7 diákpolgármester jelölt is bemutatkozott, rövid kortes beszédekben méltatva saját iskolai pártját és jövőbeni terveit. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette a csütörtökig tartó Csabai Garabonciás napok. Nyilvános árverésen kívánja értékesíteni a Békés Csabai önkormányzat a Sétáló utcában az Andrássy úton található 91 négyzetméteres plusz egy 9 négyzetméteres lodzsával rendelkező belső kétszintes lakás és műterem megnevezésű ingatlanát. A felújításra szoruló beázás nyomokat mutató lakás a frekventált elhelyezkedése révén kiváló infrastruktúrális kapcsolatokkal bír. Az árverésen magánszemélyek és átlátható szervezetek vehetnek részt, amennyiben október 14-ig befizetik a 3.750.000 forintos letéti díjat az önkormányzat bankszámlájára. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a magyar államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan vonatkozásában. A nyertes árverezőnek 30 napon belül meg kell kötnie az adásvételi szerződést, a teljes vételárat pedig 40 napon belül kell megfizetnie. Az ingatlan megtekintéséhez szükséges előzetes időpontot a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT-nél, még a további részleteket a polgármesteri hivatal stratégiai fejlesztési osztály helyen lehet egyeztetni. Ünnepélyes keretek között tartotta meg hagyományos borlovag avatási és előléptetési ceremóniáját szombatkora este az Európai Borlovagok Magyarországi Rendjének Délalföldi Régió Békés Csaba lovagi széke. A rendezvény részvevői díszes lovagi öltözékben a marsal irányításával vonultak át a Kornélia étteremből a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templomba, ahol Verasztó János evangélikus lelkész hirdetett igét. Az ünnepségen hivatalosan is borbíróvá avatták Szekeres Margitot, bordámává Dávid Ilonát, borlovaggá pedig Mayerhofer Miklóst iktatták be. A borlovagrend alapvető célkitűzése, hogy a lovagi erények felélesztése mellett a bor közösség teremtő és szakrális jellegének tiszteletével erősítse az emberi értékeket. A templomi szertartást követően a Kornélia étteremben borlovagi vacsora és jótékonysági bál következett, amelynek fővédnöke Tajti Mártonait a világbajnok súlylökő, védnöke pedig Szántó Tamás, az Outpont alapítvány kuratóriumi elnöke volt. Az esemény bevételével az autista személyeket és családjaikat segítő alapítvány munkáját támogatták a jelenlévők.

0: Hatalmas tömeg gyűlt össze vasárnap este a Békés Csabai vasútállomáson, ahol napnyugta után rövid időre megállt a világ leghíresebb vonata, az Orient Express. A késői időpont ellenére a peron gyakorlatilag megtelt érdeklődőkkel, családokkal, fiatalokkal és idősekkel, akik közül sokan kifejezetten családi programként várták a szerelvény megérkezését. A legendás vonat szombaton érkezett Magyarországra, és a budapesti éjszakázás után vasárnap délután indult tovább Románia és Isztambul felé, így haladt át Békésvár megyén is. Miután kiderült, hogy a vonat negyedik vágányra érkezik, a tömeg még tovább duzzadt, sőt a harmadik vágány mellett is sokan gyülekeztek, hogy lássák a különleges, a korábbi éveknél is hosszabbnak tűnő szerelvényt. Az ablakok mögött vacsorázó utasok és fotókat, szelfiket készítő helyiek között vidám pillanatok alakultak ki, néha szinte az volt a kérdés, hogy ki néz kit. A több mint 140 éve 1883-ban induló Orient Express eredetileg Párizst kötötte össze Romániával, Bécsen, Budapesten, Bukaresten keresztül, majd az 1920-as évekre már isztambulig közlekedett. A luxus szimbólumaként elhíresült vonat fénykorát a két világháború közötti időszakban élte, bár a történelem során számos emlékezetes pillanat kísérte útját, például az az eset, amikor a hófogságába esett szerelvény inspirálta Agatha Christie híres bűnügyi regényét. Aki ma a legendás vonattal szeretne utazni Párizs és Isztambul között, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a legolcsóbb kabinba szóló jegy ára is valamivel több mint 8 millió forintnak megfelelő összegnél kezdődik, de ennél jóval drágább helyek is elérhetők a luxus vonaton. Több mint 110 millió forintból fejlesztik a külterületi utakat Szeghalmon. A beruházás megvalósulásához a város önkormányzata saját forrást is biztosít a nyert támogatás mellé. A helyi képviselőtestület a közelmúltban tartott ülésén egyhangulag döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, amelynek keretében kiválasztják majd a munkálatok elvégzéséért felelős kivitelezőt. Különleges egységet alkotva találkozik az erdő, a zene és a művészet Gyulán és környékén. Péntek délután az Almási Kastély parkjában vette kezdetét a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat, amely a hétvégén a Városerdőn folytatódott. Szabó Lajos, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény sorozatot 23. alkalommal tartották meg, míg a Körösök völgyében 2015 óta van jelen a program, amely 2016 óta már határon túli kiterjesztéssel büszkélkedhet. Tette, hogy a kezdeményezés célja kezdettől fogva az, hogy a zene a természet erejével formálja a közösségek fenntartható életvitelét, miközben a klasszikus zene, népzene, jazz, világzene várja a látogatókat az erdei séták keretében. A rendezvény a közösségépítésre, a nemzeti összetartozásra is nagy hangsúlyt fektet. Az elnök hangsúlyozta, hogy a mai fogyasztói társadalom szétszakítja a mindennapokat, ezért aktívan kell tenni a családok és a közösségek megmaradásáért, amelyben a rendezvény sorozat kulcs szerepet játszik. A pénteki nyitónapon kiállítás is nyílt a program gyermekrajz és fotópályázatának legszebb alkotásaiból, amelyet Matúz Viktória, az alapítvány titkára nyitott meg. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Ülés tart csütörtökön a Békéscsabai képviselőtestület. Újra elindul a Muzsikál az erdő rendezvény sorozat a Körösök völgyében. 20 éves jubileumát ünnepelte a Fehér Tó napja Kardoskúton. Új csomópont épül az M44-es autóúton Kunszentmártort térségében. Már is mondom a részleteket. Soron következő ülését tartja csütörtökön a Békéscsabai közgyűlés. A képviselőtestület azután pénzügyi beszámolóktól. A képviselőtestület aztán a pénzügyi beszámolóktól a városfejlesztési stratégiákon át a szociális támogatásokig számos kiemelt ügy szerepel. A napirendek között több lakossági és intézményi szempontból is lényeges döntést hoznak meg a képviselők, így egyebek mellett tárgyalják a város 2026-os költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint határoznak a költségvetési rendelet módosításáról. Döntés születik a városházi számlavezetés pályázati kérdéseiről, valamint arról is, hogy a település csatlakozik-e a Burza-Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndi pályázat 2027. évi fordulójához. A nyilvános ülésen város üzemeltetési és stratégiai fejlesztési ügyek is terítékre kerülnek. A képviselők döntenek a Makkosháti volt vízműtelep ingatlanjának sorsáról, felülvizsgálják a fenntartható városfejlesztési stratégiát, továbbá napirenden szerepel a digitális akcióterv és a zöld átállási keretrendszer elfogadása is. Emellett áttekintik a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT első féléves gazdálkodását, a Városgazdálkodási Kft. Közszolgáltatási beszámolóját, valamint a Csaba Belvárosi Parkolóház Kft. Ügyeit. A testület határozatot hoz a nyomdaipari oktatók 2026-27-es tanévi javadalmazásáról, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működéséről, új közterületek elnevezéséről, valamint a VOKE 50. évfordulós emléktáblának elhelyezéséről is. A nyilvános tanácskozást követően zárt ajtók mögött folytatódik az ülés. A képviselők fellebbezéseket, méltányossági ügyeket tárgyalnak, döntenek a kiváló szociális munkáért kitüntetés adományozásáról, valamint az önkormányzati bizottságokat és tisztségviselőket érintő személyi kérdésekről. Természet, zene és közösségi élmények találkoznak szeptember 25 és 27 között a Körösök völgyében. A Muzsikál az Erdő program sorozat Gyulán, Városerdőn, Májvádi erdőben, valamint Nagyvárad térségében várja majd az érdeklődőket erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és környezettudatos programokkal. A két évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezés a Körösök völgyében 2015 óta hagyományosan Gyula és Nagyvárad környékén ad otthont az eseménynek. Szabó Lajos erdőmérnök, a rendezvény főszervezője elmondta, a program legfőbb célja a természet és a művészetek összekapcsolása. Hozzátette, hogy a kezdeti klasszikus zenei formációk mellett mára a népzene, a világzene és a jazz is kiemelt teret kapott a rendezvényen. A háromnapos eseménysorozat pénteken indul, új elemként a résztvevők megismerhetik a 60 Káfa Egyesülettel közös Békés Csabai erdőtelepítési kezdeményezést, majd az Almási Kastély parkjában fotókiállítással, gyermekprogramokkal, a gyulai ifjúsági fúvószenekar koncertjével és fenntarthatósági élmésétával várják a közönséget. Szombaton Békés Csabáról, Gyuráról és Sarkadról is indítanak kerékpáros túrákat. A találkozó hely a Fekete-Körös vasúti hídjánál lesz, ahonnan erdészek és vízügyi szakemberek vezetésével séta indul a Májvádi erdőbe. Itt az erdei koncert várja majd a közönséget Vasvári Csaba színművész közreműködésével. A délutáni órákban a Dalárd ZRT erdei iskolájánál folytatódnak a programok. 14 órától a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekar ad koncertet, ami egyben a harmadik Erdők hete regionális nyitó rendezvénye is. A nap zenei csúcspontjaként a Békés Csabai Szimfonikus Zenekar és a Sárik Péter Trió ad közös koncertet, de lesz komposztálási bemutató, népi kézműves játszóház, íjász és fegyver bemutató, valamint hagyományos szilvalekvárfőzés. A program sorozat vasárnap Nagyvárad térségében a Szent Jobb község melletti erdőben zárul. A szervezők kiemelt célja, hogy a kulturális élmények mellett a látogatók közelebb kerüljenek a környezettudatos életmódhoz és a természetközpontú mindennapokhoz.

0: Négy békéscsabai ártézi kút vízminőségét vizsgálta meg a Népegészségügyi Hatóság. A laboratóriumi eredmények szerint a Madács utcai, Szegfű utcai, Andrássy úti és a Garai utcai furtkutak vizében arzén koncentrációja, valamint az ammónium értéke is jelentősen meghaladta az ivóvízre vonatkozó megengedett határértékeket. A vizsgálatok alapján az arzén szint valamennyi helyszínen többszörösen túllépte a 10 mikrogram per literes jogszabályi határértéket. A legmagasabb értéket az Andrássy kútnál regisztrálták, ahol a szennyezés megengedett szint közel 14-szerese volt. A pontos adatok szerint a Madács utcában 88, a Szegfű utcában 118, a Garai utcában 119, még az Andrássy úton 139 mikrogram per liter arzént mértek. A szakemberek emellett a megengedett fél mikrogram per literes határértéket meghaladó ammónium koncentrációt, valamint a Garai utcánál egy enyhén magasabb vas tartalmat is találtak, utóbbi azonban elsősorban esztétikai elszíneződéseket okozhat. A Népegészségügyi Hatóság tájékoztatása szerint az arzén és az ammónium természetes módon a kőzetekből is felszín alatti vizekbe kerülhet, de az utóbbi hátterében akár emberi vagy állati eredetű szennyeződés is állhat. A hivatal felhívta a figyelmet, hogy a határérték feletti arzén tartalmú víz hosszú távú fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat. A vizsgálati eredmények ismeretében a Békéscsabai megyei Jugóváros önkormányzat kormányhivatal népegészségügyi osztályának jelzése alapján arra kéri a lakosságot, hogy a kapott adatokat mindenképpen vegyék figyelembe az érintett ártézi kutak vizének használatakor és fogyasztásakor. Negyed százados jubileumához érkezett a Fehértó napja Kardoskúton. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága és Kardoskút község önkormányzata által szervezett hagyományos természetvédelmi nyílt napra idén is látogatók ezrei érkeztek. A rendezvény megnyitóján Kardoskút önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelte, hogy a helyiek számára a természetvédelem nem egy külső feladat, hanem a mindennapi identitás szerves része, majd köszönetét fejezte ki a Nemzeti Park igazgatóságának, a térség természeti értékeinek megóvásáért végzett kiemelkedő munkáját. Dr. Tírják László, a Nemzeti Park igazgatója arra buzdította a résztvevőket, hogy fedezzék fel a program valamennyi helyszínét és a tartalmas szórakozás mellett bővítsék szakmai ismereteiket is. A kardoskúti Fehértó gazdag madárvilága idén is tartogatott látnivalókat, bár a madarak egy része a szokásosnál korábban indult útnak, a tó környékén még találkozhattak a kilátogatók néhány különleges fajjal, így például a havasi lilékkel. A jubileumi esemény három fő helyszínén Kardoskút puszta központban, a Fehértónál, valamint a sóstói állattartótelep melletti nádfedeles kilátónál zajlott, a programokat pedig verőfényes napos őszi időjárás kísérte. A beszámolók alapján a nap folyamán kulturális műsorok váltották egymást a színpadon, a Madárvonulás Múzeumban pedig interaktív kiállítással és természetfilmek vetítésével várták az érdeklődőket. A gyerekek nagy örömére a népi játszótéren 30 féle játszóeszközt próbálhattak ki, a látogatók különleges engedéllyel a Fehértó területére is beléphettek. A kiszáradt meder látványa lenyűgöző volt, amelynek egy részét a sófehérség, míg más részeit a magyar sóballa vörös lőszőnyege borította. A sószínű meder mellett a közelben legelésző szürke marhagúja, valamint a kiállítás őshonos házi állatok, bivajok, cigája és rackajuhok nyújtottak felejthetetlen élményt. A programok közötti közlekedést a Dottó kisvonat biztosította, de a kalandvágyók puszta fogatókra is felpattanhattak. A kínálatban nem hiányoztak a természetismereti vetélkedők, az IS, Solymász és Csikós bemutatók sem. Ebédre a vendégek bográcsban főtt szürke marha és birka pörköltet kóstolhattak meg. Emellett lehetőség nyílt a Nemzeti Parki termékvédjegyes áruk és kézműves termékek vásárlására. Új csomópont épül az M44-es autóúton Kon-Szentmárton térségében a 60-as kilométer szelvénél, tájékoztat az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházásnak köszönhetően közvetlen kapcsolat létesül az autóút és a 44-es főút között, így a térségbe érkező forgalom jövőben elkerüli Kon-Szentmárton belterületét. A munkálatok során kiszélesítik a 44-es felett átívelő, kétszer kétsávos felüljárót, mindkét oldalon új gyorsító és lassító sávot alakítanak ki, valamint két új fel- és lehajtóágat is építenek, amelyek a főúton újonnan létesülő körforgalmakhoz csatlakoznak. A fejlesztés során 70 ezer négyzetméternyi zöld felületet is kialakítanak, amelynek keretében 12 ezer tő cserjét és örökzöld növényt ültetnek el a szakemberek. A beruházás a tervek szerint jövő év augusztusában fejeződik be.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Sportrádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják, a szerkesztővel Nédó Gézával. Szeptember 28-a hétfő van. A Csabai Csirkefogók vízilabda klub nevelő egyesületként küzdötte feljebb magát évről évre, egyre jobb eredményeket érve el. Az elmúlt esztendők történéseiről Fodor Ádámmal, a klub vezető edzőjével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Békés Csabán vette kezdetét az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi fórum sorozata a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A nyitó eseményen 8 nagy vállalat és 233 kis és középvállalkozás vett részt. A felek összesen több mint 470 előre egyeztetett üzleti tárgyalást folytattak le. Dr. Orosz Tivadar kamarai elnök kérdésünkre hangsúlyozta, komoly szervezői munka előzte meg az esemény elindulását. Egy jelentős évfordulót ünnepelhettek szeptember elején a gyulai várnál gyülekezők. 460 éve zajlott ugyanis az építmény történetének legfontosabb eseménye, az 1566-os ostrom. A történtekről Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Munkácsi Fest pénteki napján egy sajtótájékoztató keretében több érdekes tárgyat, a közelmúltban az intézményhez került új munkácsi relikviákat mutatták be a Munkácsi Mihály Múzeumban. Több fénykép, részkarcmásolat és egyéb izgalmas a festőfejedelemhez köthető darab került terítékre. A részletekkel kapcsolatban Gyarmati Gabriella művészettörténészt kérdeztük.
3: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Csabai Csirkefogók vízilabda klub nevelő egyesületként küzdötte feljebb magát évről évre, egyre jobb eredményeket érve el. Az elmúlt esztendők történéseiről Fodor Ádámmal, a klub vezető edzőjével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Mivel még nem voltál itt nálunk a stúdióban, ezért hadd kérdezelek elsőként talán arról, hogy hogyan alakult a vízilabda klub múltja itt az elmúlt években Békés Csabán. Mi az, amit szívesen megosztanál a sportegyesületről?
4: Üdvözlök mindenkit! A Csabai Csirkefogók korábban több névre is hallgatott ez a vízilabda klub itt Békés Csabán. A kezdetekben mondjuk úgy, hogy itt nincs olyan gyökere vagy hagyománya a vízilabdának, mint mondjuk más nagyvárosokban, mondjuk Szeged vagy akár Budapest, vagy hasonló megyeszékhelyeken. Viszont mindig voltak vízilabda szeretők, akik űzték ezt a sportot. Még annak idején nem is hivatalosan, mert ilyen zárás utáni időbe belógás az úszoda területére és hasonló módon tudták ezt a sportot űzni. Aztán amiről nekem már komolyabb információ, vagy bővebb információim vannak, az a 2009 környékén került ide, ha jól emlékszem, Kádár Józsi bácsi Szentesről. Ő a szakmai tudásával már sok helyen megmutatta, hogy azért a semmiből is tud vízilabdát építeni. Nem mondom, hogy teljesen nulláról kellett kezdeni, mert azért már voltak gyerekek, de nem nagy létszámban, nem tudott elindulni országos bajnokságba a klub, mert nem volt meg a teljes gyerekserdői fikorosztály, úgyhogy mondjuk úgy, hogy ahhoz képest nulláról kellett kezdeni a Józsi bácsinak, és azért pár év alatt eljutott oda a Békéscsabai Vízilabda Klub, hogy azért gyermeklétszámban is megvoltak már, a három korosztályt ki tudták tölteni, és akkor kezdődött el szerintem egy olyan fejlődés, és nem mellékes téma, hogy a TAO is 2011 óta van, tehát mondjuk úgy, hogy az anyagi forrás is megteremtődött rá probléma nélkül. Korábban vízilabda szerető szponzorok tudtak erre áldozni. Nyilván a kettő összehasonlíthatatlan mértékű. És a Józsi bácsi elkezdett felépíteni, talán 2017-ig volt itt, úgyhogy egy jó 10 évet itt töltött, és az alatt a Békés Csaba gyakorlatilag az országos korosztályra már abszolút meghatározó volt a másodosztályban, az A2-ben. Sőt, ha jól emlékszem, talán egyszer voltak is ilyen kvalifikációs csoportban, bár akkor másképp működött, mint még most. Akkor ilyen két hétvége alatt lement a kvalifikáció. Ott már mondjuk úgy, hogy meghatározó eredmény nem tudtak elérni, de már oda eljutottak. Tehát ez már azt jelentette, hogy ott már kopogtatták az első osztálynak az alját. Utána Józsi bácsit a dr. Szilágyi Kristóf váltotta 2017-ben, és még abban az évben egyszer úgy hozta a sors, hogy, és akkor így csatolom be magam, abban az évben úgy hozta a sors, hogy a Kristóf helyettesítette az egyik edzőt, Szabadkán. Én is akkor még Szegeden voltam edző, helyettesítettem egy másik edzőt, szintén oda vezetett az utam Szabadkára. Ott találkoztunk, és akkor ott kérdezte meg, hogy lenne rá esély, hogy esetleg átjövök Szegedről a Békés Csabára, és nyitott voltam mindenre. Aztán leültünk beszélgetni, Szegeden is úgy hozta a sors, hogy jobbnak láttam én is ezt az utat, hogy új kihívásokat keressek. És 2020-ban a Kristóf elment Pécsre, és akkor kerestek meg az egyesület vezetői, hogy átvenném a vezetőedzői pozíciót, akkor ha már a Kristóf elmegy. Én ezt nagyon szívesen vállaltam, és gyakorlatilag 20 óta, most már ugye 6 éve csinálom ezt a kicsit a saját képemre, vagy saját elgondolásomba próbálom úgy az egyesületnek a sorsát irányítani. Ez talán tavaly vagy az előző bajnokság, úgy mondom tavaly, mert az nekünk ugye de az még idén tavasszal volt talán ennek a kicsúcsosodása, ugyanis bekerültünk ebbe a kvalifikációs csoportba, ami most már úgy működik, hogy van az ősz, ahol lejátszod az alapszakasz eredményeit, vagy az alapszakasz meccseit, és azoknak az eredményeknek az alapján, ha benne vagy a másodosztály keleti csoport első kettőjében, akkor a tavasszal a nyugati csoport első kettőjével, meg az első osztályú utolsó négy csapatával egy ilyen 8-as csoportot alkotnak, és ők 8-an küzdenek egész tavasszal azért, hogy következő szezont már a magasabb ligába tudják kezdeni, vagy ott folytatni, kinek mi, és tavaly belekerültünk ebbe a csoportba, tavaly nagyon éles meccseket játszottunk végig, talán a rutintalanságunk, tapasztalatlanságunk miatt elbuktunk pár pontot, nem mondom, hogy azokkal sokkal, tehát egy kardinális különbség lett volna, mert szerintem azokkal a pontokkal sem lett volna meg az első négy, de azt sem mondanám, hogy annyira voltunk maradva bármelyik csapattól, tehát mindegyik csapattal jó mérkőzéseket játszottunk, szoros meccseket játszottunk, úgyhogy talán az első forduló, vagy az első két forduló mondanám, hogy ott született picit nagyobb különbség, tehát nem volt ilyen egy gólos.
3: Nem maradtatok szégyenben.
4: Igen, tehát ott sem maradtunk szégyenben, viszont ott még azért érződött egy olyan fajta megilletődöttség a mondhatom mind a három korosztályra tekintve, hogy azért ott még volt egy domináns különbség. Aztán ez a tavasszal el is tűnt, és most ebből a négy vagy nyolc csapatból most négy megint A1-ben van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ívet fut a csabai vízilabda. Remélem, hogy ez azért itt nem ez a csúcs, ez nem a végső csúcs lesz. Nyilván dolgozunk tovább. Azt tudni kell, hogy nálunk, és ez visszamenőleg igaz, 99%-ban, hogy ide azért igazolni nem nagyon igazolnak uh-huh. játékosok. Tehát ezt mi csak saját erőből tudjuk elérni, amit elérünk. Még a környező csapatok azért mondjuk úgy, hogy mazsoláznak közülünk is, meg más csapatokból is, és azért nem egyszer fordult elő, hogy a saját tehetségünk mi ellenünk kellett, hogy játszom. De ez nevelőklubként azt mondom, hogy ez feladatunk is. Mi azért küzdünk csak, hogy ne túl hamar menjenek el a játékosok, mert volt időszak, és akkor megint egy picit vissza a történelemre, hogy azért elmentek játékosok innen ideje korán, kiszakadtak a családi millióból, és nem úgy futott ki a dolog, ahogy azt kellett volna, vagy ahogy azt ők remélték. Mi ebből a szempontból mindig próbálunk őszinték lenni a gyerekkel és szülővel is, mert azért azok az egyesületek, akik úgymond átcsábítanak játékosokat, és akkor szépen fogalmaztam.
3: Demokratikusan.
4: Igen, hogy azért már korán elkezdik mondogatni a gyerekeknek, hogy minden egyes éve elvesztegetett, amit ott tesz, meg stb., meg náluk komolyabb szakmai munka folyik, stb. Nyilván nem nehéz a Real Madrid edzőjének lenni, azt gondolom, így hasonlatként. Úgyhogy én nem hinném, hogy annyira rossz szakmai munka folyik. Erre volt példa, a Zsirák Laci volt az első, aki végigjárta az utánpótást, ifi korosztályban ment el, mert már a továbbtanulás miatt el kellett, hogy menjen.
3: Igen, azzal nem tudtad csinálni.
4: Igen, az sajnos egy megyei szék, tehát egy ekkora városnak én azt gondolom, hogy dukálna egy komolyabb felsőoktatás, de én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lenne a helyzetünk, hogyha ha olyan felsőoktatás lenne, ami csábítja ide a vízilabdásokat is akár, nyilván másokat is, de hogy akár vízilabdások is akadhatnak bele ebbe a felsőoktatási hálóba, és akkor azok jönnének úgyis hozzánk, hogy szeretnénk itt vízilabdázni. Szóval Laci volt az első, aki korábban végigjárta a ranglétet, és aztán elkerült Debrecenbe, és UB1-es játékos lett belőle. És vannak ellenpéldák is, tehát ott a Komlódi Marci, aki Szegedre ment át, gyerekkorosztályt még nálunk töltött, aztán Seredőre már átment oda. A Rázdomonkos, akik most ugye az elmúlt 6 évből, ő szintén gyerekkorosztályban még itt, de már Seredőre Kásibe kötött ki, és még a Kristóf elmehet, akkor 2020-ban volt 4 játékos, aki 2 Egerbe, 2 Pécsre ment, a 2 Egriből egyikből edző lett, ő most Máltán van, a másik most kezdi az edzősködést, ők mondjuk úgy, hogy maga a vízilabda játékos pályafutásukat ők azért a ifi korosztályból lezárták, de a másik kettő, aki Pécsre ment, ők szintén először Pécsen voltak UB1-es játékosok, most pedig Debrecenbe alkotnak ugyanúgy csapattársi funkciót, úgyhogy most ez az 5 játékosunk mind az 5 játszott a Magyar Kupa felnőtt sorozatban, úgyhogy igen büszkék voltunk, hogy most gyakorlatilag 6 év alatt elment 6 játékos, játékosunk, és mind a hat OB1-es lett. Viszont látszik az is, hogy nem muszáj korán elmenni, mert a munkát itt is megcsináljuk. Nyilván itt mi nem olyan játékos elegyel dolgozunk, mint akik nagyobb városokban vannak, vagy, és még szedegetik is a játékosokat, mert ezzel mi nem tudunk versenyezni, mi nem tudunk biztosítani a lakatást, vagy akár szponzori pénzt, vagy bármit, úgyhogy nekünk abból kell dolgozni, amink van. De azt gondolom, hogy azt viszont utánpótlás nevelőklubként ilyen szinten szerintem az országban az elején járunk. Tehát, hogy nem mondom, hogy legerősebb utánpótlás nevelőklub vagyunk, nem erről van szó, csak azt gondolom, hogy a saját kaliberű csapatok közül mi az első felében vagyunk bőven.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió.
1: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Békés Csabán vette kezdetét az Országos Kamarai Beszállítói Program őszi fórum sorozata a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A nyitó eseményen 8 nagy vállalat és 233 kis és középvállalkozás vett részt. A felek összesen több mint 470 előre egyeztetett üzleti tárgyalást folytattak le. Dr. Orosz Tivadar kamarai elnök kérdésünkre hangsúlyozta, komoly szervezői munka előzte meg az esemény elindulását.
3: Elnök úr, ismételten egy nagyszabású programra kerül sor, most itt nem önöknél, hanem a Csaba Parkban, de Békés Csabán. Mi lesz ez pontosan? Miért fontos ez a megyei kamarának a szempontjából, illetve a megyei vállalkozások szempontjából?
4: Ugye ez egy országos kamarai beszállítói program, ez már tavaly beindult, több nagyvárosban már lebonyolításra kerül. Ebben a régióban most először Békés Csabán rendezzük meg az ősz folyamán. 6 ilyen helyszínen lesz még hasonló rendezvény. Ez egy nagyszabású rendezvény, hiszen azért 270 KKV, akik érdeklődnek a beszállítói lehetőségek iránt, 9 nagyvállalat, amelyik kínálja, vagy keresi a beszállítókat, és ennek megfelelően több mint 500 tárgyalást kell lebonyolítani. Ez egy óriási szervezői munka, koncentráltan egy helyen találkozik a potenciális beszállítói keresleti oldalról és kínálati oldalról szintén. Ilyen nagyszabású rendezvény még nem volt, de eddig sikeresek voltak ezek a rendezvények. Mondhatom, hogy nagyon sikeresek, hiszen ez a helyi vállalkozásoknak a lehetőségeit tágítja, ez üzlet. Az a reményünk, hogy Békés megyében is minél több vállalkozó csatlakozik ehhez, növelve a teljesítményüket, növelve a piacukat, tehát ez üzlet is, de nem csak üzlet, hanem a kapcsolatok révén azért ez egy tanulási folyamat, fejlődési lehetőség a vállalkozásainknak, plusz ugye egy csomó logisztikai előszármazik ebből, hiszen nem kell mondanom, hogy egy helyi beszállító az kevesebb költséget jelent, gyorsabb szállítást, tehát egy csomó előnye lenne, és reméljük, hogy ezzel kiszélesedik a vállalkozóknak is a csatlakozása ehhez a beszállítói láncolathoz, lehetőséghez.
3: Arról van esetleg információja, elnök úrnak, hogy milyen szektorok képviseltetik itt magukat, miben vagyunk erősek mi Békés megyében?
4: Hát elég széles körül a keresleti oldal, hiszen általában mondhatom, hogy a járműipartól, a gépiparig, a feldolgozói ipartól kezdve fémipar, műanyagipar, elektronikai terület, élelmiszeripar, ez mind érintett, és egyéb olyan lehetőségek is, hiszen a szállítmányozó cégek is jelen vannak, tehát nagyon sok olyan szolgáltatás is, nem csak termék iránti igény, vagy a terméket kiszolgáló igény merül itt föl, hiszen például nem csak egy alkatrész igény merül föl egy adott gyártási folyamathoz, hanem ennek a szerszámait kell megcsinálni, vagy elkészíteni, javítani, és így tovább. Csomagolóanyagok speciálisak adott esetben, amiket igényelnek. Tehát ez a széleskörű paletta megjelenik itt, és hát én úgy látom, hogy itt is Békés megyében is komoly érdeklődés mutatkozik. Remélem, hogy a nap folyamán kialakulnak olyan hosszú távú együttműködések is a vállalkozások között, ami javítja a Békés megye gazdaságát, teljesítményét.
3: Elnök úr, ugye felkavarta a sajtót, a közvéleményt az a hír, hogy eltörölték, ha helyesek az információim, a kötelező kamarai hozzájárulást. Sokan azzal is indokolták, nyilván nem a szakmában dolgozók, mert hogy a kamara nem tesz a vállalkozásokért. De pont ez a program szerintem bizonyítja, hogy igen, legalábbis itt nálunk biztosan. Önnek mi a véleménye erről a kérdésről?
4: Hát ugye nem csak ez a program, ez egy nagyon sikeres program, és mellesleg ez vállalkozásfejlesztési forrásból kerül finanszírozásra. Nem csak ez a program, hanem nagyon sok olyan programunk van, tájékoztatunk, vállalkozói segítséget nyújtó fórumunk, felület, felettünk, mert ugye elektronikai felületek is ebben szaporodtak, tanácsadás, projekt, kezelésnek a kérdése, nem beszélve csak a Kavoszra gondolok, vagy Széchenyi kártyára, a finanszírozási, de nagyon olyan széles körű spektruma van a kamarának, amit a vállalkozások kaptak. Azon nem csodálkozom, mert sajnos régóta tapasztaljuk, hogy ugyan nem nagy összeg egy évben 5000 forint kamarai hozzájárulás, ez egyébként nem a alapvetően csak a szolgáltatás ellenértéke, hanem kialakult egy kötelező regisztráció. Így a kötelező regisztráción keresztül rálátunk a gazdaság, a cégek működésére. Na most azt nem tudom, hogy kamarai hozzárás törlésével, amit egyébként a kamara annyiban üdvözöl most is, tehát, hogy a regisztrációs eltörlése kerül, szerintem igen, majdnem azt mondom, kidobjuk a fürdővízzel a gyereket, de ez egy komoly közvélemény részéről elvárt törlés, a Tisza párt ezt meg is ígérte, tehát ez, hagyd tegyem hozzá, ez visszafordíthatatlan. Pont a kedvezőtlen megítélése miatt mi annyira nem bánkódunk, bár ez jelentős forráskiesés jelent a megyénknek is, hanem azt is bele kell gondolni, hogy mintegy 900 000 regisztrált vállalkozásból jó, ha 10%-a vesz részt ezeken a közvetlen eseményeken. Tehát magyarul nagyon kevés az, aki közvetlenül érzékeli a kamara szolgáltatásait, ezért is kialakult egy ilyen kritikus megnyilvánulása a vállalkozók részéről is, tehát nem csak a közvélemény részéről. Ennél fogva ez bennünket is terhelt, noha mondom, valójában az összes vállalkozó profitált abból, hogy azért működött egy teljes körű regisztráció, ezekből tudtunk szintetizált adatokat nyerni évközben is. Ez alapján tudtunk a kormánynak javaslatokat tenni a tekintetben, hogy mit kellene csinálni annak érdekében, hogy a vállalkozások boldoguljanak. Ez a kérdés így, ez már nem folytatható nyilván. Ráadásul ugye új kormány van, míg az új kormánnyal is ki kell alakítanunk azt a bizalmi kapcsolatot, vagy együttműködés, mert egyelőre ez még nem tartott, ahol ami kívánatos lenne. A szándékok, úgy látom, mind a két oldalról egyértelmű, a tovább folytatást illetően, de hát vannak politikailag érzékeny olyan múltbeli dolgok, ami miatt ez azért vizsgálattárgyát képezi, és ez ebből azt következik, hogy előbb-utóbb kialakul egy új együttműködés, ennek már nem része a kamarai hozzájárulás, de mondom, ez legalább akkor a tehertétel volt nekünk, pont a megítélés miatt, függetlenül, hogy reális vagy nem reális ez a törekvés, de tény, ez egy politikai helyzet, ezen nem lehet változtatni, ezt el kell fogadni is, ebből kell kiindulni a továbbiakban.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Egy jelentős évfordulót ünnepelhettek szeptember elején a gyulai várnál gyülekezők. 460 éve zajlott ugyanis az építmény történetének legfontosabb eseménye, az 1566-os ostrom. A történtekről Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Egy nagyon jelentős évfordulóra kerülhetett sor Gyulán az elmúlt napokban. 460. évfordulót ünnepelhettek. Ön is, az érdeklődők is, láttam, hogy gyertyagyújtás is történt. Mesélne erről a rádióhallgatóknak, hogy mit is jelent ez a szám pontosan?
4: Én inkább megemlékezésről beszélnék tulajdonképpen, hiszen szeptember 2-án volt éppen 460 esztendeje annak, hogy Kerecsényi László gyakorlatilag kényszerűségből az 1566. ostromnak a végén, az utolsó fázisában úgy döntött, hogy megpróbál tárgyalásokat folytatni a várat körüllevő és a várat ostromló török hadak vezetőjével, és hát a megalapodásnak az lett a vége, hogy ezen a napon, szeptember 2-án Kerecsényi László átadta a várat Pertev pasának, és hát tulajdonképpen ez az az időpont, amikor megkezdődött Gyula 129 éves oszmán fennhatóság alatt lévő uralma. Ettől az időponttól vált Gyula az oszmán birodalom részévé, később Szandzsák központ lehet, ugye a temesvári vilejetnek volt a része, egyfajta közigazgatási szerepet is kapott, de valójában ez a szeptember 2-i időpont, ez egy szomorú esemény, hiszen Kerecsényi tárgyalásai és megegyezése ellenére ez a kivonulás, a vár átadása, ez egy vérfürdővé változott, tehát ezt igazából nem is lehet más szavakkal illetni, hiszen Kerecsényi ugyan igyekezett arra fektetni a hangsúlyt, hogy megőrizze a várnép a megmaradt várnépnek az életét, főleg az oda bemenekült polgári személyek meg a várvédők szabadon el tudjanak vonulni. Ebben az időpontban ugye már teljesen kilátástalanná vált a helyzet, erről is egy picit majd beszélni fogunk, hogy az ostrom időpontja, illetve az ostrom időpontjában zajló események ugyanis jutottak pontosan idáig, és miért kellett Kerecsényének ezt a kényszerű döntést meghozni. Viszont a szeptember 2-ánál maradva, hogy miért is emlékezünk igazából erre az időpontra. Kerecsényi igyekezett úgy megkötni ezt a megállapodást, hogy biztosítva legyen az ő szabad elvonulások. Tulajdonképpen a magas várfalak mögött, amíg a palánkfalak is álltak és fegyvereik voltak, addig neki volt valami a kezében. Viszont amikor kivonulnak a várból, akkor egy sokszoros túlerő, egy 15-szörös túlerővel szemben gyakorlatilag esélyük sem volt. Így van. Úgyhogy ő arra a megállapodás jutott a török hadakat vezető Pertev pasával, hogy kölcsönösen túszokat cserélnek. A temesvári Beglerbék volt az egyik túsz egyébként, akit Kerecsényi kért, hogy oda kerüljön a kivonulás időpontjába, és elkezdték kinyitották a kapukat, és elkezdték a szekereket kivontatni, a megmaradt terményeket, azokat az értékeket elvinni, amivel még tudnak valamit kezdeni, és hát felfegyverkezve vonultak ki, mert ugye a megállapodásnak része volt az is, hogy az ágyukat benhagyják a várban, de hát az oldalfegyvereiket nyilván megtartották, tehát egy felfegyverkezett, ugyanakkor az értékeire megfelelő módon odafigyelni tudó csapat kezdett el kivonulni, és hát a janicsárok, az ostromlók, akik már akkor 63 napja ott voltak Gyula falai alatt, hát látták, hogy a zsákmány ott vonul az orruk előtt. Tehát gyakorlatilag ők, akik egyébként zsoldosként vettek részt ebben a küzdelemben, hát látták elvonulni a zsákmányt. Ők nem nagyon vettek tudomást arról, hogy esetleg a hadvezetés egy másfajta megalapodás között, és elkezdték elkapkodni az értékeket, az asszonyokat, a szekereket elkezdték megállítani. Azt írják a krónikások, hogy alig egy mérföldre jártak a gyulai vártól, tehát gyakorlatilag ez nagyon kicsi távolságban volt a gyulai vártól, amikor megtámadták az elvonuló csapatot, akik nyilván elkezdtek védekezni, viszont már olyan messzeségben voltak a vártól, hogy addigra Kerecsényi már elengedte a túszokat, ő azt gondolta, hogy akkor a nehezén túl vannak, az ő kezében már nem volt semmi, amivel érvelni tudott volna, mehetett ő igazából panasszal Pertev pasához, hogy hát ez történt, de ott az események valószínűleg olyan gyorsan követték egymást, hogy ezt már nem is nagyon lehetett kontrollálni, és sajnos egy vérfürdőbe torkolott, nagyon sokakat megöltek. Van, aki el tudott menekülni, ugye az írásos feljegyzések arról szólnak, hogy Kerecsényit ott azonnal elfogták, tehát ő hiába ment már a pasához, ő akkor már nem tárgyaló partner volt, hanem hadifogoly, és hát utána azt tudjuk, hogy viszonylag hamar őt ki is végezték. Valószínű, hogy ez már nem a gentleman agreement mentén haladt ez az eseménysor. Bertev Pasa, illetve az oszmán hadvezetés az úgymond hát megfelelően dühös is volt Kerecsényire, hiszen ez már a második alkalom volt, hogy Kerecsény úgymond sikeresen védte meg a várat, még akkor is, hogyha itt valójában egy átadás lett a váratadás lett a vége. Volt vele kapcsolatban ugye épp elég törleszteni való, és sajnos egy ilyen eseménybe torkolt. Úgyhogy szeptember 2-án igazából erre emlékezünk a gyulai várvédő hősökre, akik a végvári küzdelmek sorában a leghosszabb ideig, 63 napig tudták tartani a gyulai erősséget. Emlékezünk arra, hogy ők tulajdonképpen ezzel nem csupán a saját életüket, a gyulai várat, vagy éppen a környéket védték, hanem bizony ekkor Gyulavára már az ország három fővára közé tartozott. Ugye 1552 után egy picit a stratégiai viszonyok megváltoztak itt az egykori Magyar Királyság területén, és Eger és Szigetvár mellett, ez a Temesvár 52-ben elesett, Eger és Szigetvár mellett Gyula vált itt az alföldi régió legfontosabb erősségévé. És a gyulai vitézek kitartása, Kerecsényi kemény és határozott vezetése igazából meghozta a gyümölcsét, hiszen lelassította ezt a fajta oszmán offenzívát.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Startrádió.
1: Csabai Napló. A Startrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Munkácsi Fest pénteki napján egy sajtótájékoztató keretében több érdekes tárgyat, a közelmúltban az intézményhez került új munkácsi relikviákat mutatták be a Munkácsi Mihály Múzeumban. Több fénykép, részkarcmásolat és egyéb izgalmas a festőfejedelemhez köthető darab került terítékre. A részletekkel kapcsolatban Gyarmati Gabriella művészettörténészt kérdeztük.
3: Gabi, újabb tárgyakkal gazdagodott a Munkácsi Mihály Múzeum, relikviákkal, így egyre nagyobb a relikvia gyűjteményetek. Vegyük sorra, hogy mik érkeztek hozzátok, miket tudtatok beszerezni.
4: Az első fotó, amit meg szeretnék mutatni neked, egy francia fotográfus, egy párizs fotográfus műterméből származik, Ferdinand Molnéről van szó, aki egy rendkívül elegáns öltözékben egy mellképet készített Munkácsi Mihályról. Számunkra ez azért is érdekes több oknál fogva, mert egyrészt, mert ez a fotós, ettől a fotóstól más munkácsterepre ábrázoló képeket is őrzünk. Az az öltözék, amelyet Munkács Mihály ezen a fotográfián visel, viszont valószínűleg magának a művésznek is kedves volt, mert más fotográfus műtermében, konkrétan René Dagro műtermében is megörökítette magát ugyanebben az öltözékben. Ehhez kapcsolódik egy kisméretű munkácsi ábrázolás, amely azonban nem portréfotóként funkcionált. Ez egy Amerikában kiadott, egy Felix Potten nevű áruház tulajdonos üzleti vállalkozásaként megvalósult kártyagyűjtemény darabja, amelyből néhány évvel ezelőtt már sikerült egy szintén munkácsit ábrázoló, de más fotó felhasználásával készült kártyácskát a gyűjteménybe megszereznünk. És ez tulajdonképpen olyan, mint a... Tehát ezek nem játék célját szolgáló kártyák, hanem olyasmi kártyák, mint amit mindannyian ismerünk, például a focis kártyák, amit több generáció is gyűjt. Egy nagyméretű munkácsi portrét is láthatunk, ami az ránézünk, akkor nem is tudjuk, hogy pontosan milyen technikával is készült ez az ábrázolás. Én nagyítót is egyébként ide tettem a sajtótájékoztató idejére, hogy az érdeklődő, akinek felkelti az érdeklődését, ez a nagyon kifinomult ábrázolás meg tudja nézni nagyítóval. Az 1850-es években szabadalmaztatott fotótechnikai eljárásról van egyébként szó. Egy a festőt ábrázoló heliogravőrt láthatunk itt jelen pillanatban, aminek az a különlegessége, hogy nagyon részletgazdag, nem raszteres, és rendkívül finom, szinte festői tónus átmenetek létrehozására alkalmas. Az a fotográfia, amely alapján ez a nyomat készült, körülbelül 1895-ben születhetett, és hát Munkácsit egyik kedvenc viseletében, egy pöttyös nyakkendőben láthatjuk, hogy Római József is az emlékirataiban leírja, hogy Munkácsi imádta a pöttyöket. A következő tárgy egy részkarc, amely a Falóhőse című festményről készült, amely tulajdonképpen több ponton kapcsolódik Békés Csaba városához, ugyanis amikor Munkácsi Mihály 1874-ben megházasodott és elvette Dömás bárózvagyét, Cecil Pápiét, akkor egy Európa számos nagyvárosát és művészeti központját érintő nászútra indultak, amelynek tulajdonképpen a végállomása Csaba volt. És itt, tehát mindenhol néhány napot töltöttek csupán, de itt hosszabbra tervezték ezt a bizonyos, tehát ez a családlátogatás, pihenés, Munkácsi nagybátyja a Kismegyeri birtokán egy műteremet is épített Munkácsi számára, azért, hogyha szeretne festeni műteremben, akkor erre is legyen lehetőség. És a Kismegyeri birtokon dolgozók álltak modellt Munkácsinak, és készített több egy vagy két alakos vázlatot, majd utána készített egy kompozíciós vázlatot, majd a képet már Franciaországban festette meg. De számukra ez egy nagyon fontos a múzeum szempontjából, hogy ez a bizonyos színvázat, amit úgy tudjuk, hogy Csobán kezdett el, ezutána egy nagy tér és időbeli Varga betű bejárása után az 1980-as években felbukkant a Bizományi Áruház vállalat anyagában, és ezt akkor megvette a Békés Csabai Múzeum, és tulajdonképpen a kép, a végleges verzió 4 év múlva készült el, ám akkor hihetetlenül gyorsan az Amerikai Egyesült Államokba került. Tehát tulajdonképpen ez a végleges képverzió nem volt ismert Európában is alig, és Magyarországon sem volt ismert, ezért tulajdonképpen néhány évvel később Munkácsi festett is egy redukciót erről a képről, és azért, amikor a festő a Milton kapcsán Munkácsi 1878-ban kapcsolatba került az osztrák származású Párizsban élő Charles Edelmeier műkereskedővel, akkor ő egyrészt nagyon korán már nagyon komoly képet Amerikában értékesített, és azért, hogy tulajdonképpen az európaiak sem maradjanak reprodukció nélkül, sok képről, többek között a faluhősről is részkarsz másolatokat készítetett. Egy Armand Matei Doré nevű francia grafikus művésszel. Egyébként a kép Henry Gibson Philadelphia gyűjteményébe került, úgyhogy tulajdonképpen egy érdekesség volt, hogy bár a képet nem ismertünk, de mégiscsak elérhetővé vált maga az ábrázolás. Egyébként az a különlegesség ennek a részkarsz másolatnak, hogy ez a nagyvonalúan festett passzózus ecsetvonásokkal felépített háttér, ami ezt a képet jellemzi, ezt a grafikusnak, hát nem is tudom milyen kifejezést használjak, újra kellett gondolni, ki kellett egészíteni, értelmessé kellett tenni azon képrészleteket, amelyek egyébként tehát a háttér sütétjében elbújtak, és az ott például a képen látható két fiúcska háttérben egyébként az eredetén alig látszódnak. De a lelkismeres grafikus Doré ezt a két fiút nagyon-nagyon nagy odaadással és nagyon részletesen ábrázolja, sokkal nagyobb részletességgel, mint azt maga Munkácsi Mihály tette.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Csabai Csirkefogók vízilabda klub nevelő egyesületként küzdötte feljebb magát évről évre, egyre jobb eredményeket érve el. Az elmúlt esztendők történéseiről Fodor Ádámmal, a klub vezető edzőjével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Békés Csabán vette kezdetét az országos kamarai beszállítói program őszi fórum sorozata a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A nyitó eseményen 8 nagy vállalat és 233 kis és középvállalkozás vett részt. A felek összesen több mint 470 előre egyeztetett üzleti tárgyalást folytattak le. Dr. Orosz Tivadar kamarai elnök kérdésünkre hangsúlyozta, komoly szervezői munka előzte meg az esemény elindulását. Egy jelentős évfordulót ünnepelhettek szeptember elején a gyulai várnál gyülekezők. 460 éve zajlott ugyanis az építmény történetének legfontosabb eseménye, az 1566-os ostrom. A történtekről Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Munkácsi Fest pénteki napján egy sajtótájékoztató keretében több érdekes tárgyat, a közelmúltban az intézményhez került új munkácsi relikviákat mutatták be a Munkácsi Mihály Múzeumban. Több fénykép, részkarcmásolat és egyéb izgalmas a festőfejedelemhez köthető darab került terítékre. A részletekkel kapcsolatban Gyarmati Gabriella művészettörténészt kérdeztük. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Megyeri Horváth Gábor Barcsai Díjas festőművész lesz, aki festészetében visszatért a klasszikus mesterek technikáihoz és alkotói filozófiájához. Vallja, hogy a művészet megjobbít minket. Realista kompozícióiban újra gondolja a valóságot, a barokk cselekményfeldolgozás és a Caravaggio-i fény-árnyék dramatizálás segítségével. A művész őszintén vall élete nehézségeiről, örömeiről és a művészet szépségéről. Tartsanak velünk!

0: Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 20 éve diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ahol festőművész, illetve rajzművészettörténet tanár szakos diplomát szerzett. 20 éve a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Diplomaszerzés után díszleteket festett a Madách Színháznak. Honvágya volt, ezért úgy döntött, hogy hazaköltözik. 2005 óta a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium tanára. Festészetét a barokk mozgalmasság és a Caravaggio-i fény-árnyék ellentét dramatizálása jellemzi. Vendégem Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművész. Elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy mindketten Hold utcai gyerekek voltunk, és bizonyos fokig azok is maradunk, kis időbeli eltéréssel, de együtt nőttünk fel Mezőmegyeren. Mit jelent neked Csabainak lenni, és mit jelent Mezőmegyer? Utóbbi nevét a nevedben is hordozod, beavatnál engem is a hallgatókat, hogy mi ennek a története?
2: Szia Gyuri, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, ez a Mezőmegyer, ez a gyerekkorunk színhelye volt, és az is marad a lelkemben a legszebb hely, amíg élek. Mondjuk ennek ellenére elég drámai, hogy kerültünk ide, mert az én nagyszüleim és a dédszüleim azok Csalók közből Nagymegyerről telepítették át őket 1948-ban Mezőmegyerre. Egy nagyon gazdag, kutyabőrös nemesi család volt a miénk, és hát ugye magyarnak vallották magukat, és hát így ekkoriban ugye ezt tudjuk a történelemből, hogy bevagónírozták őket, és több hónap után ide szállították, és itt tulajdonképpen újra kellett kezdeni teljesen az életüket. És ez engem így, ugye nagyszüleim mindig meséltek erről a történelmi időről, és hogy micsoda gyötrelem és fájdalom volt az számukra. És ez mindig érdekelt, hogy akkor hol vannak a gyökereink, és mai napig is pont abban vittem el a lányomat is megmutatni, hogy honnan származunk. És hát tulajdonképpen számomra az emberi méltóságuk, a szívóságuk az ragadott magával, hogy képesek voltak talpra állni. És így nekem Mezőmegyer az a mai napig tényleg így az otthonom lesz, bár már nem lakok ott, sőt sajnos a tavalyi évben meghaltak a szüleim is, és el kellett adni a szülői házat is. De Békés Csaba is ugye az a város, ahol ugye általános iskoláimat végeztem, és innen kerültem vissza Szegedre, ahol igazából megszülettem. Tehát én nem Csabán születtem, hanem Szegeden.
1: Te miután megszülettél, már Mezőmegyeren nevelkedtél, vagy volt?
2: Nem, az a helyzet, hogy nem tudtam megszületni. Kérdően édesanyámnak, amikor velem volt olyan 4 hónapos terhes, akkor kiderült, hogy egy nagy daganat nőtt a méhére, és akkor azonnal mondták az orvosok, hogy azonnal el kell vetetni, és csoda, hogyha túl fogja így is élni, és el kell venni a magzatot, meg mindent, és az édesanyám valahogy nem értette ezt az egészet, mert ő azt mondta, hogy ő neki már pedig fia fog születni. És teljesen bolondnak nézte a család, meg a orvosok is, és hát akkor javasolt, hát Szegeden volt egy professzor, a Kovács Lajos professzor úr, akivel egyébként később volt szerencsém találkozni is, és ő mondta, hogy megpróbálhatjuk, egy nagyon-nagyon nagy kísérlet lesz, és nem valószínű, hogy túl fogjuk élni egyáltalán. És hát tulajdonképpen én akkoriban a szaklapokban is megjelent, mert 5 hónapos voltam, amikor felnyitották édesanyámat, és eltávolították ezt a gyerekfej nagyságú daganatot a hasából. És közben én akkor ott voltam, bent akkor láttam meg először a napvilágot. És utána összevoltak, sikerült a műtét, jó 20 órás műtét volt, és utána 9 hónapra rá meg mesterségesen, így tulajdonképpen császármetszéssel megszülesztettek, és hát túléltük.
1: Hála az égnek. De hát akkor ezek szerint ez egyáltalán nem volt könnyű a világra való érkezésed.
2: Nem, és ezért ugye Szegeden tudták ezt akkoriban a 70-es évek végén ezt megoldani, és őt ott is nagyon nehezen. De hát tulajdonképpen így Így kétszer születtem meg.
1: Később aztán visszakerültél Szegedre, hiszen a középiskolát azt ott végezted a Tömörkében.
2: Így van.
1: Tanultál.
2: Igen, 93 és 97 között a híres, neves művészeti gimnáziumban a Tömörkényben végeztem.
1: És akkor ez egyértelmű is volt, amikor a Tömörkényben leérettségiztél, hogy te képzőművészetet fogsz tanulni, tehát maradsz ezen a pályán.
2: Én amióta eszemet tudom, fogalmam nincs honnan, nekem mindig, hogy festő akartam lenni. Tehát nem volt úgy nagyon kép a falon. A 10 éves körül lehettem, amikor megtaláltam a padláson, ugye minden gyerek kutat a padláson és csodákat keres, és akkor találtam egy gyönyörű vázlatkönyvet, és csodálatos női portrék voltak benne, fantasztikusan végigrajzolt hajszálonként, rajzolt hajakkal, frizurákkal, és kiderült, hogy az édesapámnak a...
1: Pont ezt akartam kérdezni. Voltak. Mert hogy ugye édesapád fodrászmester volt,
2: igen.
1: És hát én magam is láttam néhány rajzát, hiszen megmutattad. Látszódott, hogy ez nem csak egy egyszerű, realisztikus ábrázolás, hanem annál azért több, amit végül a frizurák alkotásában tudott kiélni, te pedig képzőművészet irányába fordultál. Nyilvánvaló, hogy akkor azért van egy ilyen örökség, vagy van egyfajta örökség.
2: Igen, meg hát én nem tudom, mostanában egyre jobban úgy vagyok, hogy mindenkinek van valami küldetése. Itt ezen a földön, aztán valakinek előbb-később jön, nekem ez adatot, mondom, fogalmam nincsen honnan, 3-4 éves koromra emlékszem, hogy én már akkor tudtam, hogy nekem valami, pedig nagyon csúnyán rajzoltam gyerekkoromban pálcika embereket, de valahogy egy elhivatottságom volt, és ez a robbanás, ez 10 évesen, amikor megtaláltam el ezeket a rajzokat, akkor indult, hogy hoppá, tudom, hogy mit kell csinálnom ténylegesen, és utána azóta ugye iskolába végeztem is rendesen.
1: A budapesti évek, a képzőművészeti egyetem mit adott neked? Tehát mennyiben nyilvánvaló, hogy kinyílt ugye számodra a világ, de ahhoz képest, hogy milyen közösségben éltél a Tömörkényben, mennyire volt váltás ez, hogy Szegedről Budapestre?
2: Igen, hát Szeged akkoriban, meg hát még előtte is tényleg egy ilyen reneszánsz műhely volt. És akik mai napig is tömörkényesek, tehát itt már most volt, talán azt hiszem, hogy jól emlékszem, a 70 éves lesz az iskola, én még az öreg Szalai Ferenc mester, aki Szőnyi tanítványa volt, nekem ő volt még a mesterem, ő tanított minket, tehát olyan szellemiségben kaptunk, hogy hiába van differencia 30 év korkülönbségű művészek között, de én is a Szulcsék mesterrel, aki 20 évvel idősebb nálam, tömörkényesek voltunk, tudjuk, kész, és összetartunk. Tehát egy fantasztikus műhely hangulat volt, és mindenki ebből táplálkozik, tényleg úgy, mint a reneszánsz műhelyekben, az alatt a 4 év alatt megtanultok a szakmának nem csak az alapjait, hanem a szellemiségét, a lendületét, hihetetlen barátságok szövődtek, hihetetlen megszállottsággal dolgoztunk, és tulajdonképpen egy iszonyatosan komoly szakmai felkészültséget kaptunk.
1: Innen eredeztethető az a barokk, illetve hát reneszánsz
2: barokk,
1: sőt, ugye akkor a manierizmust is említhetjük.
2: Igen.
1: Az a fajta mozgalmasság, ami a cselekményekben tetten érhető a festményeidben.
2: Igen. Nálunk tehát tényleg a klasszikus akadémiai stúdiumokat tanultuk, anatómiát, perspektívát, minden, ami a szakma. És ezt később is biztos be lehet pótolni, meg be is pótolják, de amikor így szinte gyerekkorban beleívódik az emberbe, ez nagyon jó. És hát tényleg valahol álmodozunk arról a korról, hogy milyen jó lehetett, persze tudjuk, hogy azért akkor is voltak elég durva és nehéz dolgok, de nyilván egy zárt sziget volt így a Tömörkény, és az eredeti kérdésedre visszatérve, amikor ugye belecsöppen az ember egy budapesti magyar képzőművészeti főiskolába, és kinyílik a világ, akkor jön rá, hogy hoppá, hát hol is élünk, mi is van, és csak úgy kapkodja az ember a fejét, de az is nagyon kell, hogy jól összezavarodjon.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, egykori egyetemi közösségével milyen új irányzatot hozott a képzőművészetbe, és hogyan jutottak el a Magyar Nemzeti Galériába.

legyen, de te átlépsz mindig az esélyeken. Ezért üres a nappal és üres az én. Üres az érzés és üres a kép. Üres az ágy, de a nagyobb baj az, hogy üres az agy. És az is marad.

0: Sportrádió.
1: A képzőn elég sok barátságod is alakult.
2: Igen, igen.
1: Amiből aztán gyakorlatilag egy szakmai csoport is képződött, ez a Szenzária Társaság.
2: Így van, így van. Igazából a képzőn így a 90-es évek végén a kezdett úgy éreztük kifulladni az absztrakt vonulat. Ugye itt már volt egy úgymond Free SF-e idézőjelben, már 90-ben a rendszerváltáskor megtörtént ez. Szegedi Moszákék indították diákok, meg hát persze külső tényezők is benne voltak, nagy mesterváltások voltak. Szegény Patai mester, ugye a Szekkó festő, templom festő, Patai László, aki ugye a Jaminai templomot is festette, ő anatómia professzor volt ott, és mivel nem kapott elég szavazatot, illetve kapott sokat, de ő úgy gondolt, hogy ha mégsem tökéletes mindenkinek, akkor inkább feláll és elmegy. Milyen jó döntött, mert templomokat festett. Viszont jött egy új generáció, egy új mesterek, más szellemiséget hoztak, ami nagyon jó volt és nagyon friss a főiskolának, viszont mi, a mi generációnk úgy éreztük, hogy ez kezd kifulladni. Az a mindent szabad.
1: Tehát már eltávolodtatok az absztrakttól.
2: Igen, igen. És összefogtunk, illetve nem is fogtunk össze, mindenki csinálta maga dolgát, csak visszanyúltunk a nem csak a figurális festészethez, hanem visszanyúltunk a nagy elődökhöz is.
1: Tehát a nagy klasszikusokhoz.
2: Igen, igen.
1: Sőt,
2: igen.
1: Ha jól tudom, akkor Tiziano ecset kezeléséig is.
2: Hát igen, igen, a Tiziano műhelyre volt kiírva, hogy ez a híres mondat, ez a Michelangelo rajztudását, Tiziano szíveit, ugye ez a meg hát ez a Szenzária csoport és elnevezés is innen indult. Tulajdonképpen mindannyian elkezdtük festeni a magunk figurális képeit is egymás felfedezve összefogtunk, és hoztunk létre egy egyesületet, és így nagy kiállításokat szerveztünk, amire odafigyeltek a művészettörténészek is, és hát a Magyar Nemzeti Galériában volt egy hatalmas nagy kiállításunk, majd később több belföldi, hazai, illetve külföldi kiállításon is, ahol nem csak a régieket, a Ferenci Károlyokat, tehát a magyar tradíciót foglaltuk össze, hanem a jelenkori művészetet is. És tehát fantasztikus volt átlátni a magyar figurális festészetnek egy 100 éves ívét, mondjuk a nagybányaiaktól egészen Csernuson át napjainkig, hogy mi is ez a festészet, és reflektáltunk az Időn túl című kiállításunkra.
1: Gyakorlatilag egy mondhatjuk, hogy új konzervatív festészet irányt hoztatok.
2: Igen, igen, a Sturz János kiválóan el is nevezte neokonzervatívusnak, így van, vagy radikálisan neokonzervatív.
1: Ő írta a Műértő cikket.
2: Így van, így van. Így.
1: Mert hogy ugye ott is szerepeltetek, tehát nagyon hamar, nagyon sikeressé váltatok.
2: Igen, igen, igen.
1: Maga a Szenzária Társaság most is működik. Miért alakult úgy, hogy aztán te már nem állítottál ki?
2: Ja, hazajöttem diploma után egy pár évvel, 2005-6-ba véglegesen Békés Csabára. Nekem úgy elég volt a budapesti légkör, elég volt.
1: Túl intenzív volt?
2: Az intenzivitása is, igen, a taposása is. Nagyon jól mondta Lajkó Félix, hogyha Pesten élnék, akkor már rég nem élnék. és tényleg ez nekem, úgy megmondom, ez őszintén becsömörlöttem rettentően, és nagyon vágytam a nyugalomra és a csendre, és én ugye úgy hazakerültem, utána nem annyi dolgom lett itt is, hogy nem nagyon tudtam visszajárni gyűlésekre, kiállításokra, és akkor úgy beszéltük, hogy akkor innentől kezdve hagyjuk. És akkor így ilyen kicsit ilyen magányos farkas lettem, vagy illetve oroszlán az, hogy akkor magányos oroszlán, de nem is baj, mert nekem ez a valahogy a lételemem, hogy én szeretek magányban dolgozni.
1: Ezeket az alapokat, amiket magadévá tettél, tehát akár a barokk cselekményábrázolást, vagy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálást, ezeket aztán a legkülönbözőbb témákban kezdted el használni. Mondjuk, hogy itthon tovább értél, beértél, számos sorozatot készítettél itt az elmúlt 20 évben, és számos kiállításod is megvalósult ezekből. Hogy érzed, mondjuk, hogyha annak idején maradtál volna Budapesten, akkor ezeket az impressziókat, ezeket megkaptad-e volna, illetve ez a fajta fejlődés a festészetedben, a művészetedben, ez végre ment volna, hogyha mondjuk Budapesten maradsz, vagy ha esetleg külföldre mész, hiszen a festészet nyelve az nemzetközi. Egy jó festő művészre mindenhol igény van, nyugaton ugye a fizetség is megfelelő.
2: Bejártuk mi Európát, nagyon sokat kirándultunk el, is mentünk tanulmányutakra Angliába, Londonban a nagy múzeumokat végignéztük, számomra Hollandia az Amsterdam Haarlem-Haga óriási hatással volt. Nagyon szeretem Olaszországot, Firenzét kifejezetten. Volt szerencsém a Vatikánt is bejárni. Úgyhogy járogattunk mi jobbra-balra. Hát ez a ha, hogy mi lett volna.
1: De a megtelepedés az nem foglalkoztatott.
2: Nem tudni, ez igazából. Én egyre jobban úgy érzem, párhuzamos világok vannak. Az ember dönthet a szabad akaratából, hogy melyik útra tér. Édesanyám aggódva nézte ezt, hogy én hazajövök. Mert tényleg úgymond én 20, nagyon fiatalon kerültem a képzőművészeti főiskolára. 23-4 éves volt, amikor diplomáztam, és sőt úgy is volt, hogy ott maradok tanítani. A mesterem szerette volna, hogyha tanársegédje maradjak, de nem úgy alakult, nem arra kellett menjen a sorsom. Lehet, hogy ha okosabb vagyok, vagy jobban döntök, jobban odafigyelek bizonyos dolgokra, akkor máshogy alakul a karrierem, de akkor más ügyekkel kellett volna vesződni, kínlódni. Nincsenek véletlenek, úgy érzem.
1: De így gyakorlatilag a művészetedben azt tudtad megvalósítani, amit téged foglalkoztatott.
2: Ami engem foglalkoztatott.
1: Tehát így tudtál igazán önmagad lenni, igen. És akkor itt tudtál igazán
2: nem érdekelnek a trendek, nem érdekelnek a divatok, ahogy a zenében is megfigyeled, hogy most így egyébként Presser Pici bácsi mondta, milyen jól, amikor mentek, nem tudom, nem nézek tévét, csak itt 20 év ezek a show műsorok, és akkor a fiatalok mekkora sztárok lettek, és mondta, hogy jaj, de kár, most vigyázzatok, mert ez lehet, hogy csak 2 napig tart, vagy 2 hétig, és akkor utána mekkora bukás lesz a vége, nem? Ez egy hosszú távlatú szakma. És nem csak az, tehát a művészetek eleve egy hosszú távlatú szakma, rettentő kemény szívóság kell hozzá, akaraterő, akkor is csinálod, amikor már senki nem hisz benne, meg te sem, pláne, és nem adod föl. És én nekem ehhez nem éreztem azt, hogy nekem a csillogás szükséges volt, úgyhogy 7 évig kisállítottam. Nagyon ritkán állítok ki, most az utóbbi időben elég sűrű volt ugye a program, sőt lehetne még sűrűbb is, de tudatosan nem vállaltam kiállításokat. Még volt külföldön is, meg Magyarországon belül is, de ez, én inkább ezt a művészetet egy életszemléletnek gondolom egyre jobban.
1: És most már ugye meg is van hozzá az a gazdag képanyag, amiből elvben bármikor kiállíthatnál. Sok kiállítás meg is valósult, ahogy mondtad itt az elmúlt időszakban. Most azonban egy másik téma kezdett foglalkoztatni. A múlt, a gyerekkor egyre erősebben van jelen a művészetedben. Szép emlékek, mozdulatok és hangulatok köszönnek vissza ezekben a művekben, ahogy édesanyád meri a levest a vasárnapi családi ebédnél, vagy édesapád, illetve nagyapád hajat vág az egykori fodrász üzletében. Ahogy beszéltük róla, hogy sajnos már mind elmentek, de a festmények által mégis köztünk maradtak. A közeljövőben tervezett kiállításod is nekik állít emléket, mely az örökség címet fogja viselni. Hogy élted meg ezt az alkotási folyamatot? Tehát ezekből a szép emlékekből, illetve magából, a hiányból hogyan lesz végül műalkotás?
2: Igazából az idő, mint probléma foglalkoztatott mindig is. Már gyerekkoromban, sőt majd a diploma munkám is hasonló dologról szólt, hogy mi ez az időmúlása, meg hát ugye a művészettörténet tanárként is ugye jól átlátja az ember az íveit, a változását a társadalomnak és a kultúrának, és mi az, ami marad, mi az, ami nem. És én is eljutottam ahhoz a pillanathoz egy olyan 5 évvel ezelőtt, amikor hát közelíthető, hogy 40 éves leszek, és akkor mi lesz, hogy lesz, meg mi történt eddig, és akkor úgy gondoltam, hogy feltódultak bennem azt, hogy össze kéne foglalni azt a dolgot, hogy mi is történt eddig az életemben. Végülis már majdnem eljutottam, hogy a feléig talán ennek az ember öltőnek, az emberi életnek, és előkeresgéltem a emlékeimet, a élményeimet, de ez egy nagyon mély folyamat volt, tehát hogy nagyon szerettem gyerekkorom óta nézegetni a régi fényképeket, a nagyszüleim képeit, az édesapám nagyon sokat fotózott, ezek minden, ilyen fényképek mindenütt vannak családokban, és elkezdtem feldolgozni ezeket a képeket, meg élményeket. De én mondom, ez nekem egy épülő, öngyógyító folyamat volt.
1: A mi családunk története, de bárkié lehetne. Évszázadnyi családtörténet Megyeri Horváth Gábor olajfestményein. Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket a Barcsay Díjas festőművésszel, akit a felmenői mellett a technikai fejlődés és az ember kapcsolata is foglalkoztat.

0: Sport Rádió.
1: Tehát nem is a kép a lényeges számomra nagyon sok esetben, hanem az üzenete, vagy pedig az, hogy miért is készül el egy tulajdonképpen egy műtárgy, amire semmi szükség nincsen. De mégis, hogy
2: tehát mondták, az alkotási folyamat.
1: Az alkotási folyamat a lényeg, és így alakult ez a sorozat. Tehát tulajdonképpen 5 éven keresztül festettem, és utána ide-oda ugrándoztam az időbe, a nagyszülők, dédszülők története, a mi történetünk, a mi családunk története, és eljutottam mellett a lányomnak a történetét is, és körülbelül 100 évet felülelő történelmet festettem meg így képeken, ami a mi családunk története, de bárki lehetne. Hiszen nagyon hasonlóak a család emberi történetek, pláne itt Magyarországon. És ugye volt Szegeden, Kassán kiállításom ebből, és nagyon örültem, hogy pláne az idősebb, de még a 30-as generáció is rácsodálkozott, hogy hó, tényleg náluk is hasonló volt, egy családi ebéd. De nagyon bagatell témák ezek nagyon sok esetben, vagy egy disznótor, vagy pedig egy szánkózás, tehát én mondhatni, akár gicses témák is lehetnének, nagyon banálisak. Viszont pont az az emberség, az a kordokumentum jelenik meg ezeken a képeken, ami elmúlt. És ráadásul mikor múlt el? 2020 márciusával, amikor megtiltották, hogy kapcsolatban legyél a családtagoddal, amikor megtiltották azt, hogy megöleld a szerettedet, mert te leszel az
2: ő. Ez egy nagyon szomorú és nehéz.
1: Ez egy drasztikus. És ez megy tovább, és ezt folytattam egy új sorozattal, a transzumánnal.
2: Áruljuk el akkor a kedves hallgatóknak, hogy az emléktöredékek volt az a sorozat, amit csináltál 5 évig.
1: Igen, ez a családtörténet.
2: És ez a családtörténet, és aztán utána ebből lett a transzumán. A transzumánban viszont egy érdekes új fejlemény, hogy a mesterséges intelligencia kezdett foglalkoztatni, és gyakorlatilag az olajfestményeiden ezt is megörökítetted. Kérlek, mondd el nekünk,
1: igazán,
2: hogyan jött ez?
1: Két vonulat volt, már 25 éve, ami foglalkoztat, tehát már a főiskola előtt, sőt már középiskolában ez a családi történet, az emberábrázolás, illetve az emberi test ábrázolása, az akt, mint műfaj, ami ugye a művészet történetében a Willendorfi Vénusztól, az őskortól egészen átszaladgával Giorgione-ig, Tizianoig sorolhatnánk, ugye végig szalad az emberi testábrázolása, itt jelen esetben meg a női testábrázolása a művészeteken, és ez a másik nagy téma, ami engem mindig is érdekelt, ez is volt egy a diplomamunkám 20 évvel ezelőtt, és most is felvettem ezt a fonalat, és hogy egy női test, egy emberi testtel hogy lehet kifejezni a saját mai jelenlegi helyzetünket, és tulajdonképpen a pandémia időszak alatt festettem egy sorozatot, aminek az a cím, hogy Mi Tangere, latinul azt jelenti, hogy érints meg. De akkor mi volt? Nem lehet érintkezni, de érints meg, és egy testtel hogy lehet kifejezni a bezártságot, az elzártságot, a magányt, a depressziót, és ez a sorozat innen indult, és ez fejlődött ki, ahogy 3 év alatt láttuk is, hogy mifele vezetett ez az egész történet a transhumanizmus irányába, amikor is minden digitalizálva lesz, minden kameraszkennel figyel majd minket, tulajdonképpen elszakítanak a természettől, és ezek a figuráim a természettel vannak egységben, mint annó a Gaia földanya, illetve láthattuk ugye a Vénuszok ábrázolásokban a művészet történetben a női test, a természetben az mindig a földanyát vagy Vénuszt jeleníti meg, és most ez ki van szakítva, illetve egy ilyen léjerként rájön egy modern civilizációs motívumrendszer, és tulajdonképpen ezt próbálom kutatni, keresgélni ezeken a képeken, hogy ez jó van, ez így, rendben van, ez így, hogy elszakadunk az előző több ezer éves kultúránktól, vagy pedig megőrzünk belőle valamit, és jöhet egy új is természetesen, de hol van a válaszvonal, ez érdekel.
2: Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a lélektani folyamatok a digitalizációban érnek véget.
1: Így van, és a mesterséges intelligencia is, igen, erről is volt egy nagy beszélgetésünk pár hónapja, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai. Tehát a digitalizáció ez egy rettentő jó dolog, nagyon sok mindenben megkönnyíti az életünket, fantasztikus dolgokra ad lehetőséget, de ugyanúgy, mint az atom, ugyanúgy rettentő pusztító is lehet. És mint művészként én ezen gondolkodom, ezt próbálom feldolgozni, és hát így talán összeér az aktábrázolás és az emberi családtörténetek, hogy hol az emberi? Mitől vagyunk emberek? Ezeket a kérdéseket próbálom boncolgatni.
2: Évezredek óta teszik fel a művészek, hogy mitől vagyunk
1: emberek. Mitől vagyunk, igen, kik
2: most
1: vagyunk.
2: Most teljesen más, ugye a mai kortárs környezetben teszed fel.
1: Igen, csak én, igen, és maradok, én megrögzött konzervatívként nem vagyok hajlandó a tradicionális eszközökből kimozdulni. Én ragaszkodok a klasszikus technikákhoz, olajvászon, mert a pontosan a kézművesség jellege is ugyanúgy fontos, a manualitás is fontos, illetve neked a gondolat, a filozófia még fontosabb talán.
2: Most, hogyha ezt a mesterséges intelligenciára reflektáló sorozatot, ugye a transzhumánt nem említjük, hanem korábbi műveidet nézzük, tekintjük, felmerül bennem azért az a kérdés is, hogy te mennyire érzed magad kortárs művésznek, és ezt azért kérdezem, mert a festményeid sokszor olyanok, amelyek akár egy 100 évvel ezelőtti korba is jól behelyezhetőek. A realista ábrázolásnak azokat az elemeit használod, amik mondjuk 100 éve is megvoltak, illetve nyilvánvaló hozzáteszed a saját benső énedet, és azt a metafizikai jelenlétet, azt a valóság felettiséget, amitől kialakul egy nagyon különleges, realista ábrázolás. Mennyire érezted mondjuk a korábbi sorozataidat kortársnak?
1: Szőnyi István mondta egyszer, hogy valahol, hogy senki nem tudja magát kivonni a saját kora hatása alól. Erre volt egy nagyon jó példa, a Fán Miggeren esete, aki a kor legnagyobb hamisítója volt az 1920-as években, és ő Fermert hamisított. Félelmetesen profin és mindenkit becsapott, akit lehetett, az összes műértőt, műkritikust, becsüst. És ő később a 40-es évek után bukott le, bár szinte majdnem, hogy ő adta fel magát, hogy azokat ő hamisította. És érdekes, hogyha most megnézzük a mai szemünkkel azokat a 20-as évekbeli hamisítványokat, abszolút ott van rajta 20-as évek. Nem tudta kivonni. Tehát én hiába akarnék barokk képet festeni, nem tudnék. Képtelen vagyok. Mert a jelenkorban élek, és a jelen problémái, dolgai hatnak rám. Senki nem tud kibújni. És itt benne van minden. A illatok, az ízek, a zene, a technika, az hat ránk minden irányban, nem beszélve a föld mozgásáról, a bolygók állásáról. Minden kihatással van. Ugye van az a szép gondolat, hogyha egy pillangó megrebbenti a szárnyát Japánban, az lehet, hogy Amerikában földrengést okoz. Az életünk rendszerekből áll, és kapcsolatrendszerekből, emberrel, hogy viselkeztem, milyen hangulatban kelsz fel az ágyból, milyen érzéseket vetítesz a másik irányába, hogyha negatívakat, akkor nyilván vissza fogod kapni, te is a pozitívokat, akkor azt is. Ezek sokkal fontosabbak számomra. És én úgy érzem, hogy ma a világunk egy nagyon-nagyon erősen kezd egy ezoterikus irányban, mármint szó pozitív értelmében megvilágosodni. Nagyon nagy ébredésnek is lehetünk tanúi, amikor az emberek igenis jobban odafigyelnek a belső igazságokra.
0: Rövid szünetet követően folytatjuk a beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel, inspirációról, díjakról, az X generáció útkereséséről és az örökség átadásáról.

0: Sportrádió.
1: Az a fajta metafizikai lét, amit a festményeiden láthatunk, az szintén ebből táplálkozik?
2: Igen, mert én mondom, úgy gondolom, hogy a maga a tárgya egy képnek, az persze lehet érdekes, de ahogy meg van csinálva, ahogy komponálva van, ahogy hangsúlyokat teszel le, ugye a zenében is, az tud igazán hatni a nézőre, és hogy a művész hova irányítja a figyelmet. Természetesen ezen belül még a témája, az még jobban tud az ember lelkéig, gondolatáig nyúlni. De igen, egyfajta metafizikai kérdéseket teszek föl, az a híres Gogené, mik vagyunk, miért vagyunk, hová megyünk, kérdések érdekelnek, tehát az időnek a problematikája, illetve az embernek a dolga ezen a földön, és hát nyilván ezek korlenyomatok is, amiket leteszek, aztán majd az idő eldönti, hogy mi maradt meg.
1: Meg a művészet történészek, mert ugye ők még azok, akik utólag értékelik.
2: Persze, meg a nagyon sok jó műgyűjtő, akik befektetnek egy-egy műtárgyba, és akkor azok hogy tudnak gondoskodni, vagy majd az örököseik. Tehát az idő valószínűleg lepörget minden dolgot, és akkor majd megmarad az, aminek meg kell maradnia.
1: És azért azt is tegyük hozzá, hogy számos közgyűjtő gyűjteményben, illetve magángyűjteményben vannak alkotásaid, tehát az alkotások mindenképpen rendelkezésre állnak ehhez.
2: Igen, hát ez a képek sorsa, hogy megtalálják a helyüket, illetve megtalálják a rendő gazdáikkal egymást. Vannak olyan képeim, tudom, műgyűjtőknél, hogy már tehát nem tudnak megválni a képtől, és ez nagyon jó érzés, hogy szeretik egymást.
1: Ez olyan jó érzés, mint amikor az ember egy díjat kap.
2: Igen, az mindig persze egy művésznek az elismerés, az nyilván jól esik mindig is, hogy egy színésznek is a tapsát, hogy néznek ki, hogyha lejátsz a darabot, amire hónapokig készült, aztán a végén taps nélkül távozna a közönség, az jól esik, kell, persze.
1: Hogy élted meg azt, amikor a képzőn végeztél, és megkaptad a Barcsai díjat, illetve ugyanebben az évben Óvári László emlékgyűrűt is.
2: Igen, meg még volt még egy jó pár díja, az egy jó év volt, igen, hát nagyon jól esett, persze, hát a munka gyümölcse, dolgoztam is rengeteget, és éjjel-nappal kutattam, kerestem, dolgoztam, és hát így jól esett, persze, akkor, hogy minden egyszerre elismeréssel díjazta az egyetem, meg a különböző alapítványok a munkámat.
1: A Megyeri Horváth nevet viseled, Megyeri művész nevet vetted fel. Ennek mi volt a története? Ha jól tudom, akkor többen voltatok.
2: Igen,
1: Horváth
2: volt,
1: Gáborok a képzőn az évfolyamotokon.
2: Ketten voltunk, igen, az évfolyamunkon Horváth Gáborok, miskolci Gábor barátom, szegény, 34 évesen meg is halt, és így, hát így ketten voltunk, és akkor úgy anatómián is úgy kellett külön írnunk a nevünket, hogy én a Békés Csaba, ő a Miskolci, és akkor beszéltük is, hogy ő is vesz fel nevet, az édesanyja nevét, de aztán mivel én voltam a fiatalabb, nekem én meg már ragaszkodtam már gyerekkorom óta ez a névhez, és akkor így eldőlt a dolog. És érdekes egyébként ez is egy kicsit ilyen metafizikus, ezotérikus történet, hogy én 2000-ben vettem fel ezt a nevet hivatalosan, és úgymond felvállalva a családomnak így a sorsát, és meg is változott az életem. Tehát végig kellett mennem egy csomó poklon, amiken ők is keresztül mentek az új névvel. Ezt már mástól is hallottam, nagyon sok beszámolót, meg hírességek is meséltek ilyenekről, hogy amikor nevet változtattak, hogy így kifordult az életük. És én úgy érzem, hogy olyan jó 20 évbe telett az, hogy én végigmentem a családom történetén, én magam is megéltem nagyon sok nehézséget, viszont ugye van ez a mondás, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, viszont onnan fel kell jönni. És sikerült onnan lemenni, följönni, és talán van ez a örökölt sors, vagy az, hogy a családi traumákat, nálunk például a kitelepítés, az, hogy elvesztettek mindent, ha ezt ugye nem tudja feldolgozni, ez generációkon keresztül hat, ugyanúgy, mint a Bibliában is, hogy akár a heted íziglen is besül az átok, ha csak nem lesz az, aki lemegy a mélyére és fel nem jön. És én most úgy érzem, hogy a több generáció után most az nekem sikerült ezt átívelni, ezért is volt egy megtisztító folyamat például ez a családtörténet, de tehát meg kifesteni, például amikor a szüleim tavaly évben meghaltak, és el kellett búcsúzni a családi háztól, és akkor megfestettem a apám kertje sorozatot, és egy gyönyörű kertünk volt, és tódul belőlem az összes illat, emlék, és ki kellett festenem magamból. Nagyon jó terápia, egyébként javaslom mindenkinek, nem muszáj ez művésznek lennie.
1: És én, aki ismertem édesapád kertjét, ugyanezeket érzem, amikor nézem ezeket a festményeket. Tehát ezek az illatok, ezek a pillanatok, fák, a virágok, a hangulat, az teljesen átjön.
2: Igen, igen, igen. És ezekben nincs semmi varázslat, és egyre jobban azt érzem, hogy nagyon sok embernek egyre nagyobb igénye van arra, hogy jobban a saját lelkére, a világ történéseire, mozgatórugójára ráhangolódjon. Nekünk művészeknek nyilván az a feladatunk, hogy ehhez hozzásegítsük az embereket, hogy ezt megérezzék, hogy bennük is ott van. Egy szép zenét hallgat az ember, egy jó zenét, egy katartikus zenét, az, vagy egy színdarabot, az megmozgatja. Ugye ettől katarzis. Megjobbít minket. Megette a fene azt a művészetet, ami már nem erről szól. Én úgy érzem, hogy a racionalitás korában vagyunk, és igenis most már egy olyan erővel hat ez, hogy ez kiöli belőlünk az emberit. Ezért van nagy szükség igenis az emberi mi voltunkat hangsúlyozni. És én ezen vagyok. Tudom, hogy ára szembe úszok, de nem is nagyon tudok másképp.
1: Figurális művészetben alkott. Mit jelent számodra az absztrakt művészet, illetve az avantgárd?
2: Jackson Pollock ilyen szépen elmondta, hogy a 40-es évek, ugye második világháború kataklizmája után, meg közben után, hogy fejezze ki azt, hogy rádió hullámok, hogy fejezze ki azt, hogy repülő atombomba. Hát az absztrakt expresszionizmus ugye belső szenvedélyekről szólt, a belső erőknek a tombolásáról és érzékenységéről, de egészen a Navajo indiánoknak a megszentelt földrítusáig.
1: Említetted Pollock művészetét, merítesz inspirációkat az avantgárdból?
2: Természetesen, hogy nagyon szeretem Pollockot. Diákjaimnak szoktam is vetíteni az Ed Harris filmet róla. És hát persze, nagyon, rengeteg tárháza van a művészetnek, tehát azért izgalmas a művészet történet, hogy egyes társadalmak hogy ragadták meg a saját korukat. Én most pont ebben vagyok én is, hogy tudom megragadni azt, ami elmúlt, ami jó, most van, most pont ebben vagyok. Egyébként a mi generációnk, ez az utolsó X-es generációk vagyunk, szerintem nagyon jól mondta egy szobrász barátom, hogy a senki földje generáció. De mi voltunk, ugye még éltünk a kommunizmus alatt, de aztán jött a rendszerváltás, amiben ugyanúgy bele kellett szokni, utána jött a

0: Sportrádió.
1: Egyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének hiányosságai miatt. Tanács Zoltán tárcavezető közölte, a több mint 16 milliárd forintból megvalósított projektet hiába teljesítették és fizették ki a kivitelezőnek. Az állami átvizsgálás szerint a rendszer mindössze 52%-os készültségű, ügyféloldali funkciói pedig szinte alig működnek. A tárca felbontotta a külső üzemeltetési szerződést, átvette a forráskódot, és saját szakértői csapattal tervezi befejezni a fejlesztést az év végéig. Részletezte a készülő vagyonadó szabályait a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. Kövesdi Attila tájékoztatása szerint az 1 milliárd forintot meghaladó belföldi és külföldi vagyon után 1%-os éves adót kell majd fizetni. Az adó alapa az ingatlanok, cégtulajdonok és értékpapírok mellett a 10 millió forintnál értékesebb gépjárművek, megtakarítások és kriptoeszközök is beletartoznak, majd a hiteltartozásokat viszont levonják belőle. Az önadózással megállapított összeget első alkalommal 2027. augusztus végéig kell majd bevallani és megfizetni. Felülvizsgálja a kormány a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a megváltozott makrogazdasági körülmények miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, a minimálbér szabályozását a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve alakítják át. A kormánymű csavarjainak korróziós hibája miatt világszerte majdnem 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen és az Audi. Az akció a 2013 és 24 között gyártott Golf, Tiguan, Touran és Caddy, valamint az Audi Q3 modelleket érinti. A gyártó ingyenes csavarcserével hárítja el a kormány meghibásodási kockázatot, a járművek azonban addig is biztonságosan használhatók. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szép kedreggelt kívánok, már szeptember 29. napjára ébredhettünk, úgyhogy együtt indíthatjuk a hét második munkanapját is. Rádiózzunk együtt a következő három órában, én hozom a jó dalokat.
1: Sok a szere,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Szép reggelt kívánok! Ez itt a Start Rádió. Szeptember 29-e van kedd, a Mihályokat köszönhetjük a névnapjukon, hiszen ma ők ünnepelnek. Rajtuk kívül bizonyos esetben a Gáborok, a Gabriellák és a Rafaellek is üdvözölhetők.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ön is a Start Rádiót hallgatja. Szeptember 29-én a Mihályokat köszöntjük, és persze a születésnaposokról sem szabad elfelejtkezni. Ezen a napon született még Bíró László József, a golyóstól feltalálója is, Tintoretto, itáliai festő, aki a manierizmus egyik kiemelkedő alkotója volt, Cervantes, spanyol költő, ezen a napon látta meg a világot Michelangelo is, és persze ezen a napon született Nelson brit admirális, aki Trafalgárnál aratott győzelmével nemzeti hőssé vált.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Úton a munkahelyre vagy még a készülődés közben jönnek a legfontosabb információk, 7 óra után pedig igazán kiváló dallamok és hasznos információk érkeznek.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 30 törvénymódosításból álló javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium az ágazati dolgozók tehermentesítése és az adminisztráció csökkentése érdekében. Pósfai Gábor belügyminiszter közölte, a tervezet részeként megemelnék a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, és kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a döntésekkel a hivatásos és a civil állomány közötti különbségeket kívánják mérsékelni, a csomag további elemeit pedig a következő napokban ismertetik. Pontos változásra hívta fel a figyelmet a MÁV csoport a kedvezményes diákbérletek kitöltésével kapcsolatban. A tájékoztatás szerint a bérletekre már kizárólag az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát, ennek hiányában pedig a személyazonosító igazolvány számát lehet ráírni. Az oktatási azonosítóra vonatkozó türelmi idő lejárt, így az azzal kitöltött bérleteket az ellenőrzések során már nem fogadják el. Az ideiglenes igazolvány száma nem használható a bérleten, de a kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is be kell mutatni. Ismét Torockai Lászlót választotta a Mi Hazánk mozgalom elnökévé a párt szombati budapesti kongresszusa. A szervezetet a 2018-as megalakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk célja az ellenzéki vezető szerep átvétele a parlamenti politikában. A küldöttek megválasztották az elnökség tagjait is, ugyanakkor elutasították azt a javaslatot, amely 2-ről 4 évre emelte volna a tisztségviselők mandátumának idejét. Felülvizsgálja a kormány a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást a megváltozott makrogazdasági körülmények miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, a minimálbér szabályozását a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve alakítják át.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: bizony már szeptember 29. napja a kedd, a Mihályokat üdvözöljük, ők a napnév naposai. Rádiózzunk együtt, én maradok egészen délelőtt 9-ig a mikrofonnál, és hamarosan izgalmas információkat hozzuk, méghozzá az űrből.
1: Sok,

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
6: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
5: Részletek ágyfa.hu.
6: Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, csapadék nem várható, napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is start.
5: Music Latte.
6: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, 14 növényfaj több mint 20 fajtáját termesztették sikeresen a kínai Tiangong űrállomáson. Az űrkertben többek között salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát is nevelnek.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reggel is tart. Music Latte.

0: Ez a Startrádió. Szeptember 29-e Szent Mihály napja van. Szent Mihály arkangyal ünnepe. Ezen a napon 1965-ben kihirdették, hogy a Szovjetunió saját felségterületének nyilvánította a baráti szocialista országokat. Ezt nevezték a Brezsnyev doktrínának. Eztán ehhez a naphoz köthető érdekességek között, hogy Angliában Henry Robinson megnyitotta a világ első társkereső irodáját. Hát itt még nem jobbra húzogatni kellett senkit, hiszen ez 1650-ben történt.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió pillanatok kérdése, és vár bizony 8 óra lesz. Egyre többen ott a munkahelyükön, úgyhogy mindenképp érdemes a Start Rádiót hallgatni, akár melók közben is, hiszen rengeteg fontos információ és érdekesség hangzik el nálunk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt tölthetjük ezt a mai napot is.
1: Reggeli Start. Music Latte.

8 óra után járunk. Jó reggelt, jó ébredezést kívánok, ez itt a Start Rádió, mert mi sok zenét és most még többet játszunk. Ebben az órában arról fogunk beszélgetni, hogyan induljon tartalmasan a reggelünk. Érdemes figyelni.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

Jó reggelt, ez a Start Rádió. Tippeket hozok a reggeli rutinunk kialakításához. A szervezetünk szereti a ritmust. Ha minden nap máskor ébredünk, az megzavarja a biológiai óránkat, és fáradtabbnak érezhetjük magunkat, még akkor is, hogyha sokáig aludnánk. Ezért próbáljunk meg minden nap hasonló időpontban ébredni, akár hétvégén is maximum 30 perces eltérés, ami ajánlott. Reggeli Start.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Start Rádió sok zenével és persze most még többel a reggeli rutinunk kialakításáról beszélgetünk. A reggeli néhány percnyi írás vagy tervezés segít tisztán látni, hogy mi a fontos és elkerülni az automatikus kapkodó működést. Írhatunk például egy rövid napi szándékot, listázhatunk 2-3 fő feladatot, amit biztosan el akarunk végezni. Egy egyszerű kézzel írt lista már önmagában is nagy fókuszt ad.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start.

0: Itt a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk. Percek kérdése is 9 óra lesz, úgyhogy ezzel én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök a szerda reggelt, együtt kezdhetjük majd 6 órától.
1: Reggel is Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: sok zene és még több a Start Rádión indul a napi laza. A következő két órában együtt rádiózhatunk, küld a fedélzeten a mikrofonnál Bürgi és Dávid. Nem sokára összegezzük, hogy mik azok a dolgok, amik az elmúlt évtizedekben történtek és fontosak voltak, jól alakították a történetünket, történelmünket. Nem sokára hozom ezeket az infókat is, rádiózzunk együtt.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt! Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot hallottak.
9: Sok a zene? Sok a zene.

0: benne is még több a Start Rádión, ez a napi lazam. Nézzük, hogy mi történt a mai napon, csak éppen sok-sok évvel ezelőtt, például Szent Mihály napját. Ez először 1000-ben, ezen a napon történt meg. Szent Mihály napja egyébként az arkangyal ünnepe, az első évezred fordulóján lett az egyház ősi oltalmazója, mellett a halottak szószólója is, a túlvirágra költöző lélek kísérőtársa, kalauza és bírája. A Szent Mihály napi dolgok tehát a mai naphoz köthetők. Mai napon született Bíró László József, vagyis ahogy többen ismerjük, Bíró József, ő volt bizonyám a golyóstól feltalálója. Az ő nevéhez kötődik ez, 1899-ből származó info ez.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Az sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, az első óránk pedig már is a végéhez ért, de a következő 60 percben is hozom a fontos információkat. Rádiózunk együtt a mikrofonnál, Bürgés Dávid.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Resurrection!
1: Sokat nem?
2: Sokat nem.
1: És még több.
2: És még több.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión. A napi laza folytatódik, már a második óránkba léptünk, de ebben a 60 percben is hozok sok jó zenét, hogy vidáman teljen ez a délelőtt is, és hasznos infókat. Rádiózzunk együtt ma is, a mikrofonnál Bürgés Dávid.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Lazza szól. Nézzünk rá, hogy mire számíthatunk az időjárás jegyében aktuálisan. Sok változást nem hoz az ősz. A következő napokra 27 fokokat mérhetünk szinte végig napközben környékünkön, a hajnal értékek pedig ilyen katonás sorrendben 7-8-9 fokokat hoznak majd a következő napokra. Érdemes erre felkészülni. Illetve van egy mai népi jóslatunk, mely szerint Szent Mihálykor keleti szél nagyon kemény telet ígér. A Szent Mihály napján itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a keske. Ez volt a mai népi jóslat, hát akkor figyeljük, hogy hogy alakul a mai nap. Most vissza a dologhoz.
1: Napi Laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

sok zene és még több a Start Rádión a Napi Lazas szól. A műsor végéhez értünk. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt. További szép hétvégét kívánok!

0: Rádió.
1: Hú, de laza.
2: Space Girls. Dark Child 2000.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 29-e kedd, déli 12 óra van. Költségvetési egyensúlyra törekszik Békés Csaba az elmaradó adóbevételek miatt. Jogosítvány nélküliek és ittasan vezetők akadtak fent a rendőrségi ellenőrzéseken. Tehetség és kreativitás a Szegyában megnyílt a Garabonciás Napok hagyományos ifjúsági tárlata. 72 éves házassági fordulót ünnepelt egy békési házaspár. Már is mondom a részleteket. A Hajrá Békés Csaba frakció sajtótájékoztatón értékelte a város csütörtöki közgyűlését. Mint kiderült, Békés Csaba nem az egyetlen olyan település, ahol a várhatónál kevesebb iparűzési adó folyik be az idén tervezethez képest. Dr. Szigeti Béla tájékoztatása szerint az adócsoport az adótitok megőrzése mellett vizsgálja majd a háttérben álló okokat, és intézkedési tervet dolgoznak ki a költségvetés rövid és hosszú távú egyensúlyának megőrzésére, ami a 2027-es büdzsé tervezése szempontjából is kiemelten fontos lesz. Nagy Ferenc alpolgármester hozzátette, hogy bár az önkormányzat mozgástere a gazdaság élénkítésében szűk, a Békés Csabai közgyűlés a helyi építési szabályzat módosításával több olyan döntést is hozott a vállalkozások kérésére, amelyek hatékonyan segíthetik a cégeket és azok beruházásait. A helyi költségvetési helyzetről, a vártnál alacsonyabb adóbevételekről és a lehetséges megoldásokról tartott sajtótájékoztatót hétfőn délelőtt a Pátria Békés Csaba Egyesület. A városvezetést és az egyesületet is váratlanul érte a hír, miszerint az előzetes várakozásokhoz képest nagyságrendileg 1 milliárd forinttal kevesebb helyi iparűzési adó folyik be a kasszába. Dinya Gábor önkormányzati képviselő elmondta, hogy még az évelején csak kisebb elmaradás látszott, szeptemberre nyilvánvalóvá vált az 1 milliárd forintos éves hiány. Az egyesület képviselői hangsúlyozták, az októberi rendkívüli közgyűlésre részletes javaslatcsomaggal készülnek. Hozzátették, hogy nem a fűnyíró elv szerinti megszorításokban hisznek, hanem a város működésének és az önkormányzati cégek költségeinek átfogó vizsgálatában. Kiemelték, hogy a halasztható kiadásoknál kell nagyobb mozgásteret hagyni, megvédve a lakosság.

és a fontos intézményeket érintő szolgáltatásokat. A sajtótájékoztatón szó esett a Borsa-Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról is. Tatár Gergő az egyesület elnöke teljes vászillességgel támogatásáról biztosította a kezdeményezést, mondván, hogy a jövő generációjának és a rászoruló fiatalok tanítatásának segítése kiemelten fontos, hiszen a kollégista diák számára ez akár a mindennapos ebéd biztosítását is jelentheti. Csuvarszky Róbert képviselő jelezte, hogy rendkívül nehéz feladat lesz a hiány visszaszorítása néhány hónap alatt, de az októberi testületi ülésre olyan javaslatokkal készülnek, amelyek hatékonyan a lakosokat legkevésbé terhelve segítik a költségvetés egyensúlyának helyreállítását. Szokatlan esetekből nem volt hiány a hétvégén Békés vármegyében, ahol a rendőri ellenőrzések során egymás után három olyan sofőr is lebukott, akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna a volán mögött. Szeghalmon péntek éjszaka egy olyan autót állítottak meg a hatóságok, amelyben a férfi tulajdonos úgy engedte át a vezetést nő ismerősének, hogy időközben mindketten vezetési eltiltás alatt álltak. A rendőrség mindkettőjük ellen büntető eljárást indított. Orosházán szombaton délután egy 50 éves sofőrt igazoltattak a Lóránffy utcában, aki jogosítvány nélkül ült autóban, ráadásul a gyanú szerint ittas is volt. Az egyenruhások őrizetbe vették, így az engedély nélküli vezetés miatt akár már 3 hónapon belül bíróság elé is állíthatják, emellett pedig ittas vezetés miatt eljárás indult ellene. Békésen szintén az alkohol pecsételte meg egy autós sorsát pénteken a Szent Pál soron. A pozitív légalkohol mérés miatt a sofőr útja azonnal véget ért, a rendőrök pedig a jogosítványát is elvették. A három eset közös nevezője, hogy a hatósági intézkedés után egyik sofőr sem folytathatta úgy az útját, ahogy azt eredetileg tervezte.

0: Fiatalos energia és lenyűgöző kreativitás töltötte meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szentgyörgyi Albert Technikum auláját, ahol hétfőn megnyílt a Garabonciás Napok egyik legmeghatározó programja, a középiskolások fotó, rajz és kézműves alkotásainak kiállítása. Az intézmény már 34. alkalommal adott hont a tárlatnak. Novák Attila képzőművész vizuál pedagógus kiemelte, hogy a professzionális technikai háttérnek köszönhetően a város szinte összes középiskolájából érkező fiatal méltó környezetben mutathatja meg tehetségét. Az idei felhozatal kivételesen sokszínűre sikerült. A diákok 6 kategóriában egyedi és alkalmazott grafika, festészet, divattervezés, fotó, valamint animáció területén pályázhattak, a mozgóképeket pedig exkluzív élményként a helyszínen is megtekinthette a közönség. A rangos mezőnyt Gyarmati Gabriella művészettörténész, Bai Miklós Zoltán performer, képzőművész és Boldog Gusztáv fotóművész értékelte. Gyarmati Gabriella rávilágított, hogy a diákok technikai nyitottsága és felkészítő tanárok modern szemlélete révén számos olyan érett alkotás született, amely egy művészeti egyetemi tárlaton is megállná a helyét. Sikor Tamásné az iskola igazgatója köszönetét fejezte ki a szervezőknek, amiért valódi galériát varázsoltak a központi térből. Az esemény fényét egy látványos divat bemutató is emelte, ahol az intézmény divat, jelmez és díszlet tervező szakos tanulói mutatkoztak be. A kiállítás kategóriánkénti díjátadással vette kezdetét, és a hét folyamán végig látogatható a Szegye aulájában, bizonyítva a Békés Csabai fiatalok kifogyhatatlan kreativitását. Különleges évfordulót ünnepelt a napokban a békési Darvas házaspár. Darvas Mihály és felesége 72 éve mondták ki egymásnak a boldogító igent, kapcsolatukat pedig már egy közös életműként emlegetik a helyiek. Az eseményről Kálmán Tibor békés polgármestere számolt be közösségi oldalán. A polgármester nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy személyesen is együtt ünnepelhetett a párral. A 96 éves Mihály bácsi egykori pék még 93 éves felesége kosárfonóként dolgozott. A polgármester megfogalmazása szerint mindkét hivatás bölcsességet hordoz a hosszú házasságuk számára. A pékmesterség a forró helyzetek türelmes viselését, míg a kosárfonás a szálok biztos kézzel történő igazgatását és a formák tartását tanította meg számukra. Kálmán Tibor kiemelte, hogy a 72 év alatt voltak könnyebb és nehezebb időszakok, de a legfontosabbat mindig megtartották, mégpedig egymást. Az analóg eljárásokat és kísérletező fotóművészetet állítja fókuszba az az Alföldi Fotószalon kiállítás, amely hétfő délután nyílt meg a Békés Csabai Csabagyöngye Kulturális Központban. A tárlat egyben a Békés Csabai Fotófesztivál záró eseménye is. A kiállítást Varga Anna, a Kulturális Központ igazgatója, Nagy István fotóművész és Imre György fotográfus oktató, a fesztivál főszervezője nyitotta meg. Nagy István elmondta, hogy a 46 éves múltra visszatekintő rendezvény sorozat tavalyi szentesi anyagának legkülönlegesebb darabjait hozták el Békés Csabára. A tárlat különlegesség, hogy a művészek nem digitális nyomatokat, hanem kizárólag eredeti, archaikus technikákkal készült egyedi képeket mutatnak be. A látogatók olyan régi eljárásokkal találkozhattak, mint a cianotípia vagy a kollotípia. A szentesi művész kiemelte, hogy mivel minden alkotásból csak egyetlen eredeti példány létezik, Magyarországon ma már mindössze 2-3 olyan kiállítás van, ahol ilyen munkákat láthat a közönség. Imre György hangsúlyozta, hogy a tárlat méltó lezárása több mint egy hónapig tartó rendezvény sorozatnak. Mint elmondta, az eddigi legnagyobb szabású fesztiválon 13 kiállításon csak nem 500 képet mutattak be, a látogatók száma pedig elérte az 1000-es nagyságrendet, országszerte felkeltve az érdeklődők figyelmét. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. A legelső kérésünk az így szól: sziasztok, Évi vagyok, és a férjemet Misit szeretném köszönteni névnapja alkalmából egy vidám dallal. Köszönöm, én köszönöm a kérést, és akkor a férjednek mi is sok boldog névnapot kívánunk.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Ma következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Nóri vagyok, és a legjobb barátnőmnek, Szilvinek szeretnék küldeni egy dalt. Köszi, én köszönöm ezt a kérést is.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zene is, még többen, ne pedig kívánságműsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, Anikó vagyok, ebédszünetben hallgatom a rádiót, és szeretnék kérni egy igazán jó hangulatú zenét. Hüldöm mindenkinek, aki ma is dolgozik, kitartást a délutánhoz.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 29-e kedvan, sok boldogságot kívánunk Mihály nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Jude Law, magyar énekes dalszövegíró, de ma ünnepel Erika Elenyek, amerikai színésznő, fotómodell, és Dénagy Lajos, magyar énekes, a Bikini együttes tagja is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk a keleti, délkeleti, valamint egyes tájainkon a déli észlelet élénk lökése kísérhetik, de északnyugaton erős szél lökésekre is számítani kell. Kora reggelre helyenként pár a köt képződhet, hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

Ez a Sport Rádió, sok zene is, még több. És ma szeptember 29-e kedvan, ma van a kávé világnapja, úgyhogy meg különösen jó jön egy finom, illatos kávém, akár otthon,

0: Akár már a munkahelyen korcsolgatják. De ma van egyébként Szent Mihály napja is. A régi népi megfigyelés szerint, ha Mihálykor dörög az ég, szép lesz az ősz, de kemény a tél. Érdemes tehát figyelni, mit üzen az időjárás ezen a napon. És egy kis színház történet. 124 évvel ezelőtt ezen a napon nyílt meg a Broadway-n első színháza New Yorkban, ezzel pedig egy olyan színházi negyed története kezdődött, amely később világszerte ismerté vált. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békéscsabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az InternetX szupergyors optikai internet szolgáltatása Békéscsabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. InternetX, a minőségi választás.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
5: Reklámot hallottak. Sok a szene?

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje, köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A vidámság és a nevetés az élet egyik legjobb gyógyszere. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Say I'm pretty fly for a white guy.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, sziasztok, 3 óra, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, a Recki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Beloved és a Sweet Harmony, aztán Enya és az Orinoco Flow, az első dalunk pedig Joe Cockertől, az Unchain My Heart, a dal Cocker egyik nagy visszatérése lett a 80-as évek végén, és az a rekettes, azonnal felismerhető hang nagyon jól áll ennek a soul és blues hatású felvételnek. Érdekesség, hogy az Unchain My Heart eredetileg Ray Charles 1961-es dala volt, Joe Cocker változata pedig közel 3 évtizeddel később teljesen új közönséghez is eljutatta. Jön majd a The Beloved, aztán pedig Enya, úgyhogy maradjatok velünk, kezdjük az órát Joe Cockerrel, itt az Unchain My Heart.

Persze, 98.4-en, szeptember 29-e van a mai napon, a Mihályok ünneplik névnapjukat. A nevük Héber eredetű bibliai férfi néva, Héber Mikael szóból származik, amelynek jelentése Istenhez hasonló, vagy ki olyan, mint az Isten. Kedves Mihályok, boldog névnapot, csapjatok bele, sok boldogságot a születésnaposoknak is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

rien. Il pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

véleményezési joggal élhet, akiket elektronikus úton keres meg a központ és arra kér, hogy október 5-ig formáljanak véleményt a jelöltekről. Országjárásba kezdett Orbán Viktor erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan közölte, a pártelnök a megyei választmányok ülésein találkozik a helyi vezetőkkel és tagokkal. A zárt körű munka megbeszélés jellegű egyeztetéseken a politikai helyzetet, a közösség összetartását, valamint Magyarország és a

0: megyei ülések időpontjától függ. 5 milliárd forintot csoportosított át az idei évben a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint a korábbi tárcavezető irodájának 18 milliárd forintos korszerűsítését leállították. Az erre szánt összegből pedig több mint 30 helyszínen 200 beruházást indítottak el. A fejlesztések során a körleteket, tantermeket, vízes blokkokat és legénységi épületeket újítják fel, hogy a magyar katonák megfelelő körülmények között végezhessék a felkészülést. Utóellenőrzést rendeltek el a Fradi Város projekt 25 milliárd forintos állami támogatása ügyében. A belügyminisztérium elutasította az FTC elszámolását és a teljes összeg visszafizetését követeli, mert az beruházás helyett működésre és játékos vásárlásra költötték. A klub állítja, szabályosan járt el és elutasítja a követelést.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában érkezik a legendás Hathaway és a What is Love, később pedig a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love is megszólal. Két nagyon különböző korszak, két teljesen más hangulat, de pont ettől jó egy ilyen óra. Az első dalunk pedig Billy Ocean és a Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Már a cím is egy kis történet. A 80-as évek egyik játékos, lendületes popslágeréről van szó, melyben Billy Ocean egy klasszikus autós udvarló szöveget csavart meg a saját stílusában. A dal 88-ban jelent meg, és az Egyesült Államokban is a slágerlista élére került. Jön még tehát Hathaway és a What is Love, később pedig a Coldplay, szóval maradjatok velünk. Kezdjük Billy Ocean-nál. Itt a Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en. Holnap is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Kora reggel helyenként pár a köd még előfordulhat. Hajnalban 9, még holnap délután 26-27 fokot mérhetünk.

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Mezőberényben a Petőfi úton szintén közművet építenek mindkét irányban útszűkülettel, és Kevermesen a Batonyai úton is közművet építenek, emiatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Felkészülten várja a fűtési szezont az MVM csoport. A társaság közlése szerint a hazai tárolókban már több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáz áll rendelkezésre, ami maradéktalanul biztosítja a lakosság biztonságos téli ellátását. Az áram és a gázhálózatok korszerűsítésére idén is milliárdos beruházásokat fordítottak, a paksi atomerőmű és a mátrai erőmű szakemberei pedig elvégezték a szükséges

0: kedvi, valamint az Audi Q3 modelleket érinti. A gyártó ingyenes csavarcserével hárítja el a kormány meghibásodási kockázatot, a járművek azonban addig is biztonságosan használhatók. Ismét Torockai Lászlót választotta a Mi Hazánk mozgalom elnökévé a párt szombati budapesti kongresszusa. A szervezetet a 2018-as megalakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László hangsúlyozta, hogy a Mi Hazánk célja az ellenzéki vezető szerep átvétele a parlamenti politikában. A küldöttek megválasztották az elnökség tagjait is, ugyanakkor elutasították azt a javaslatot, amely 2-ről 4 évre emelte volna a tisztségviselők mandátumának idejét.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, mutatom, hogy mi jön ebben az órában. Itt lesz például a Metallica-tól az Enter Sandman, aztán jön az Oasis és a She's Electric. Az első dalunk pedig Daryl Hall és John Yates egyik nagy 80-es években is slágere, az Out of Touch, a dal 84-ben jelent meg, és különlegessége, hogy a felvétele már nagyon erősen megjelenik, az a keverék, ami a duó hangzását annyira felismerhetővé tette, soul, funk, pop és egy oldag 80-as évekbeli szintetizátor. És aztán nincs megállás, jön a Metallica és az Oasis, szóval hallgassd a Startot, a folytatásban jön Daryl Hall és John Yates, és az Out of Touch.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó.
5: A hivatalos MOHU átvételi pont.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
8: Start Rádió.
0: És még több.

Ez a start a 98.4-en, a lehűlés közepes szintre mérsékelt a parafi pollen koncentrációja, de helyenként még előfordulhat magas koncentráció, a pollen terhelés csökken, így a tünetek szerencsére fokozatosan mérséklődnek majd. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma országosan közepes magas, míg az epikokkumé, nem tudom mi az, de rosszul hangzik, alacsony közepes szintet ér el. Korán reggel a hidegebb, nyírkosabb tájakon felerősödhetnek a görcsös, valamint a kopásos eredetű ízületi panaszok, mindenhol száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csapadék nem érkezik, jó utat!

0: Sport Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítés miatt útszűkületre kell számítani Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Jó utat!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Sziasztok, 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. Ebben az órában jön a Jesus Jones a Right Here Right Now-val, aztán a Real Life és a Send Me an Angel. A kezdő dalunk pedig a The Always Up, a Yes egyik legismertebb felvétele. A dalt eredetileg 88-ban adták ki, és Yes változata hatalmas nemzetközi siker lett. A cím pedig tényleg tökéletesen összefoglalja a dal hangulatát, az egyetlen út felfelé. Ráadásul az eredeti változatot még egy teljesen más zenei közegben ismerhették meg a hallgatók. Yes-ék viszont egy lendületes, soul és dance hatású slágert csináltak belőle. Aztán hallhatjuk majd a Jesus Jones-t, később pedig a Real Life egy dalát is. Szóval maradjatok velünk, hallgassatok a startot benne. A Yes and the Plastic Population kezdi ezt az órát. Itt a The Always Up.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

meghaltak 1984-en, jöjjenek az évfordulók. 91 éve született Jerry Lee Lewis, zongorista, a rock and roll egyik királya. Ma van a kávé világnapja, ne felejtsük, és 1956-ban Angliában Bill Haley 5 dallal szerepelt egyszer a Top 30-ban Rockin' Through the Rye, Saints Rock and Roll, Rock Around the Clock, Razzle Dazzle és a See You Later Alligator, mind az 5 dal egyszer a Top 30-ban, nem semmi.

Rádos tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-án szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét a NAV adatai alapján. A négy részletben érkező összesen 20 000 forintos támogatást a legfeljebb 150 lóerős dízelautók üzemben tartói kapják meg automatikusan, külön igénylés nélkül. Már az osztrák sajtóban is kiemelt témaként foglalkoznak a kőszegi aszbesztszennyezéssel. A Kurier beszámolója szerint a határmenti városban végzett levegő mintavételek során a törvényi határértéket 75-szörösen meghaladó rostkoncentrációt is mértek. A szennyezett építőanyag a feltételezések szerint Ausztriából származik, az ügyben a legfőbb ügyészség is eljárást indított környezetszennyezés, súlyos testi sértés és a közbiztonság veszélyeztetésének gyanúja miatt. 5 milliárd forintot csoportosított át az idei évben a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. Rószín Szendi Romulus tájékoztatása szerint a korábbi tárcavezető irodájának 18 milliárd forintos korszerűsítését leállították. Az erre szánt összegből pedig több mint 30 helyszínen 200 beruházást indítottak el. A fejlesztések során a körleteket, tantermeket, vizes blokkokat és legénységi épületeket újítják fel, hogy a magyar katonák megfelelő körülmények között végezhessék a felkészülést. Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésének hiányosságai miatt. Tanács Zoltán tárcavezető közölte, a több mint 16 milliárd forintból megvalósított projektet hiába teljesítették és fizették ki a kivitelezőnek. Az állami átvizsgálás szerint a rendszer mindössze 52%-os készültségű, ügyféloldali funkciói pedig szinte alig működnek. A tárca felbontotta a külső üzemeltetési szerződést, átvette a forráskódot, és saját szakértői csapattal tervezi befejezni a fejlesztést az év végéig.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: egyik vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődésszervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.
1: Sok az.

0: volt benned egyébként olyan, már így ugorva egy kicsit így előre az időben, hogy oké, hogy kisváros, oké, hogy kis közösség, oké, hogy sok kis település van a meglévők település közt, de hogy egy kicsit ne csak szórakoztasd az embereket, hanem úgymond kultúrát adjál nekik, neveld őket, ilyesmi? Vagy tényleg csak az igények kielégítése volt, így a szó jó értelmében?
1: Hát, ez nagyon jó kérdés. Természetesen művészeti szervezőként ez is feladata az embernek. Tehát nem csak az, hogy falunap legyen, ahogy szokták ezt mondani,
0: igen.
1: illetve legyen diszkó a fiataloknak, mert nekik is kell, vagy a nyugdíjas klubnak adjunk helyet. Természetesen nem, tehát próbálkozunk azóta, hogy nyilván még a történetemben lesz pár

0: megálló, mire oda jutunk, ahova most vagyok. Uh-huh. Egyéb iránt itt, amikor elvégeztem az egyetemet, itt főiskolának indult egyetem lett belőle, Békés Csabán, utána én 3-4 évet itt dolgoztam Békés Csabán egyébként, nem a szakmámban még akkor is egy alulfinanszírozott szakmának számította a kultúra, akár csak napjainkban, tehát nem lehet annyi embert felvenni, ahányire szükség lenne benne. Ez a mai napig így van sajnos, de akkoriban nem tudtam a szakmámban elhelyezkedni, ezért itt Békés Csabán egy bankműveleti központban dolgoztam jó pár évet, és hát meg kell mondanom, hogy úgy éreztem, nyilván a távolság is, ugye nekünk ez egy jó 40 kilométer Mezőkovácsházától Békés Csaba, úgy éreztem, hogy nem jut egyről kettőre az életem. Fiatal voltam még, 20 éves, úgyhogy itt az akkoriban nagyon trendinek számító külföldre vettem az irányt, és lásd csodát, én is a London Luton Airporton kötöttem ki 2013 júliusában, ahol is 4 évet töltöttem el. Természetesen itt sem a szakmámon dolgoztam, hanem azt kell mondanom, sajnos sok magyarnak trendinek számító gyári munkát végeztem, természetesen az itthoni fizetésnek a többszöröségért, amiből úgy gondoltam, hogy bőven nyugodtan tudok élni, és ami szerintem ez a legfontosabb.
1: De ez neked végleges terved volt, hogy külföldön ragadj, vagy tényleg csak azért mentél ki, hogy úgymond így csúnya szóval megszed magad, és utána hazaköltöz?
0: Voltak olyan pillanatai az ott létemnek a 4 év alatt, úgy körülbelül a felénél, amikor azt mondtam, hogy én innen már nem akarok hazamenni, tehát hogy én itt úgy érzem, hogy itt tényleg azt a nyugodtságot, azt a nyugodt életet találtam meg, megtalált a szerelem is ekkor természetesen, viszont ezt a mai napig nem tudom megmagyarázni, egyszer csak 2017 nyarán volt egy ilyen ébredésem, így fölébredtem reggel, és így elkezdtem rajta kattogni, gondolkozni, hogy nekem amúgy honvágyam van. Hmm. És ez így tulajdonképpen egy fél év alatt odáig lezongorázódott, hogy hazaköltöztem, mint ahogy mondtam az akkori barátnőmmel, és akkor megint egy új irányba vettük, az életünk egy új irányba indult. Ekkor az volt a nagy világ megváltó tervünk, hogy mi majd hajón fogunk dolgozni. Ez el is kezdődött.
1: De itt Magyarországon konkrétan? Mert ugye általában az szokott lenni, hogy itt Magyarországon lő egyet az agya az embernek, hogy na, kimegyünk, mit tudom én, az óceán, csendes óceánra, vagy bárhova, luxus hajókra, vagy bármilyen
0: a kettő
1: hajókra.
0: Közt félúton, tehát na, még nem.
1: Adria?
0: Nem, folyami hajózás Dunán. Ez volt az úti cél. Igazából ez ilyen dobbantónak számítottuk, ahogy te mondtad, az óceánjárokra, stb. Nyilván megnézvén, hogy mennyire a mi világunk ez. Azt tudtuk, hogy ebbe van lehetőség, ugyanúgy, ahogy te mondtad, szép szóval meg lehet szedni magát az embernek, de sajnos itt történt egy negatív fordulat az életemben, maradjunk ennyiben, és ez igazából ez egy fél év után abba maradt ez a hajózás dolog. Egyébként a Dunán folyami hajón dolgoztunk, ez ilyen Passautól Belgrádig bezárólag több megállóval, például itt azért volt egy olyan élményem, hogy egy folyami hajón a Lánchíd tövében töltöttem a december 31-ét, és vannak szép emlékek ebből a 4 hónapból is, de viszont ekkor történt egy magánéleti problémám, ami miatt ugye hazajöttünk, így itt véget is ért januárban a hajós szezon, tehát úgy volt, hogy visszamegyünk, de aztán úgy alakult az élet, hogy én mondtam, hogy nem, most már megnyugszok itthon Mezőkovácsházán, és úgymond ilyen átmeneti megoldásnak én bementem a helyi műfázba, hogy mi újság.
1: Szerencsét próbálni, gondolom.
0: Megkérdezni, hogy mi újság, hogy vannak.
1: Van-e munka?
0: Volt ott ismerősöm is, és akkor igazából mondták, hogy hát nagyon kevesen vannak mostanában. Hát mondtam, hát akkor itt vagyok, tessék parancsolni. Egy ideig biztos, hogy itthon leszek most Mezőkovácsházán, nézzük meg. Az akkori főnököm, felettesen vezetőm, tudom, hogy akkoriban sokat hangoztat ezt, hogy jól van Balázs, most befogadunk téged egy kicsit. És hát igazából még eltett körülbelül egy vagy másfél év akkor is még ez volt, de nyilván ez viccesen szánta, nem pejoratív értelemben.
1: Akkor fél év után is te voltál az új fiú, vagy egy év után.
0: Igen, tehát hogyha valaki új, az elmúlt egy év után valaki új jött be, akkor ő itt Balázs, akit befogadtunk, de közben akikkel elkezdtem dolgozni, ők viszont meg ott hagyták azt a munkáját, tehát egy idő után már úgy voltunk, hogy egyre kevesebben. sajnos, amikor láttam közeledni a kultúrában ezt a sajnos negatív tendenciát, ami szerintem a mai napig is van.
1: Mire gondolsz konkrétan? Én sejtem egyébként, hogy te mire gondolsz, de meséld el.
0: Ez a munkaerő hiánya. Én azt gondolom, hogy szakemberből sincs elég, akik ebben dolgoznak, illetve ha lenne is elég szakember, akkor ugye az állami támogatás például nem elég arra, hogy például egy nagy rendezvényhez kapcsolódó minden munkát helyben úgymond meg tudjunk oldani. Tehát főállásban egy 5000 fős településen két művelődési házas kollégát foglalkoztatni, az majdhogy nem luxusnak számít, ugyanakkor nagyon kevés. Azóta, tehát ez 2018 februárját írtuk, amikor én bekopogtam a műfáz ajtaján, és azóta befogadtak, és ott vagyok. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Volt-e valami újítás, amióta te ott vagy, vagy amióta téged felvettek? Volt-e valami újítás egyébként, amit te hoztál be? Ami teljesen újdonság volt ott a művelődési házban, illetve a településen.
3: Volt, ugye ez 2018, két évvel vagyunk a Covid előtt. Én úgy gondolom, hogy ott a két évben próbáltam felvenni a ritmust. Ugye megvannak egy településnek mindig azért. Én olyan szempontból büszke vagyok a településemre, hogy nem azt a megúszós művelődési házat képviseljük, ahogy te is mondtad, hogy legyen falunap, legyen búcsúkor valami, meg stb. Tehát ez a minimál.
2: És akkor elhívjuk a kötelező mulatósztárokat,
3: így
2: igen?
3: Így van, hanem próbálunk ezen kívül is rendezvényeket szervezni. Például amire most így nagyon friss élmény, az nem mondom, hogy teljesen egy újítás, mert én úgy látom, hogy egyében azért eléggé kezd ez fejlődni, de például múlt hét pénteken, augusztus 7-én Mezőkovács házán megtartottuk az első kovácsházi kvízestet, ami én úgy gondolom, hogy nagy siker volt, hiszen első alkalommal 11 csapat nevezett be, és egy rendkívül jó hangulatú estét töltöttünk együtt. Én ezt úgy gondolom, hogy ötleteket jól kell adoptálni. Tehát nem feltétlen kell nekünk feltalálni a spanyol viaszt, viszont ha valami látjuk, hogy a másik településen jól működik, jól csinálják az ottani emberek, akkor meg kell próbálni nekünk is azt adoptálni, mert nem mindenki teheti meg, hogy egy ilyen kvízre elutazik Orosházára, vagy bármelyik nagyvárosba.
0: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Startrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Startrádió.

0: rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.
3: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxivár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 29-e kedd déli 12 óra van. Költségvetési egyensúlyra törekszik Békés Csaba az elmaradó adóbevételek miatt. Jogosítvány nélküliek és ittasan vezetők akadtak fent a rendőrségi ellenőrzéseken. Tehetség és kreativitás a Szegyában megnyílt a Garabonciás Napok hagyományos ifjúsági tárlata. 72 éves házassági évfordulót ünnepelt egy békési házaspár. Már is mondom a részleteket. A Hajrá Békés Csaba frakció sajtótájékoztatón értékelte a város csütörtöki közgyűlését. Mint kiderült, Békés Csaba nem az egyetlen olyan település, ahol a várhatónál kevesebb iparűzési adó folyik be az idén tervezethez képest. Dr. Szigeti Béla tájékoztatása szerint az adócsoport az adótitok megőrzése mellett vizsgálja majd a háttérben álló okokat, és intézkedési tervet dolgoznak ki a költségvetés rövid és hosszú távú egyensúlyának megőrzésére, ami a 2027-es büdzsé tervezése szempontjából is kiemelten fontos lesz. Nagy Ferenc alpolgármester hozzátette, hogy bár az önkormányzat mozgástere a gazdaság élénkítésében szűk, a Békés Csabai közgyűlés a helyi építési szabályzat módosításával több olyan döntést is hozott a vállalkozások kérésére, amelyek hatékonyan segíthetik a cégeket és azok beruházásait. A helyi költségvetési helyzetről, a vártnál alacsonyabb adóbevételekről és a lehetséges megoldásokról tartott sajtótájékoztatót hétfőn délelőtt a Pátria Békés Csaba Egyesület. A városvezetést és az egyesületet is váratlanul érte a hír, miszerint az előzetes várakozásokhoz képest nagyságrendileg 1 milliárd forinttal kevesebb helyi iparűzési adó folyik be a kasszába. Dinya Gábor önkormányzati képviselő elmondta, hogy még az év elején csak kisebb elmaradás látszott, szeptemberre nyilvánvalóvá vált az 1 milliárd forintos éves hiány. Az egyesület képviselői hangsúlyozták, az októberi rendkívüli közgyűlésre részletes javaslatcsomaggal készülnek. Hozzátették, hogy nem a fűnyíró elv szerinti megszorításokban hisznek, hanem a város működésének és az önkormányzati cégek költségeinek átfogó vizsgálatában. Kiemelték, hogy a halasztható kiadásoknál kell nagyobb mozgásteret hagyni, megvédve a lakosságot és a fontos intézményeket érintő szolgáltatásokat. A sajtótájékoztatón szó esett a Borza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról is. Tatár Gergő az egyesület elnöke teljes válszélességgel támogatásáról biztos.